0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre az Eötvöstéri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáky András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Oboda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítása Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-ig tekinthető meg. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden is, újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoroknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/szeosz/futókoroknapja oldalon lehet.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan. We'll be right back.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Az olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter. Kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott, sikeres és előremutató megbeszélésen vannak túl. Bejegyzésében arról írt, hogy egyetértettek az illegális migráció elleni fellépésről és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról is. Magyar Péternek ez még nem hivatalos kormányfői látogatása volt, hiszen hivatalosan két nap múlva szombaton választják meg. Azt pedig már korábban bejelentette, hogy kormányfőként Varsóba majd Bécsbe utazna először. Éjféltől kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Felszólították az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az oroszok idén másodszor hirdettek fegyvernyugvást, először az ortodox húsvét alkalmából. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt-szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal. A helyi környezetvédelmi hatóság szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkolót lezártak emiatt. A szennyezett kőzúzalék magánterületekre is kerülhetett. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa. A toxikológiai vizsgálat szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Azt még nem tudni, hogy milyen mennyiség került a Szlovákiában és Csehországban talált, valamint a Burgenlandban még keresett második üvegbe. Az ügy gyanúsítottja a HIP egy elbocsátott alkalmazottja. A 39 éves szlovák férfi tagadja a vádakat. Az érintett HIP termékeket kivonták az üzletekből. Angol írásbelivel folytatódott az érettségi. Középszinten több mint 47 ezeren vizsgáztak, és angolból írta idén a legtöbb diák az emelt szintű feladatsort, több mint 29 ezeren. Pénteken német nyelvből vizsgáznak a tanulók, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A napokban többször lehetnek záporok és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. A második legszárazabb április mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb április mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott. Ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelinek mondható.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számítható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, Vörös Tándi köszönti Önöket, a Cegléd hangját hallgatják az FM 92-t, Ön a Cegléd rádióban. Ez az a műsor, ahol én kérdezek egyet, vagy néha többet, de most egyet fogok, aztán pedig Önök válaszolnak, hogyha van kedvük, méghozzá 0635-925-925-ös SMS számon, vagy pedig e-maileznek a kívánság@ceglidradio.hu-ra, de azért előfordul az is, hogy Facebookon, facebook.com/ceglidradio írnak nekünk, ebből van kevesebb, e-mail és leginkább SMS szokott érkezni hozzánk. Ilyenekből még van jó pár, mert az előző adásban fennmaradtak. Hogy miért is maradtak fönt? Azért, mert már másodszorra van ez a kérdésünk, amit most felteszek Önöknek. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta Önt? Ezzel már foglalkoztunk tehát egyszer, és nagyon sok válasz jött szerencsére. A bent maradt válaszokkal megyünk most tovább, aztán pedig, hogyha van kedvük, írjanak teljesen új válaszokat is, hát ha valaki nem hallotta az első adást, de hogyha hallotta, az sem baj, mert teljesen új válaszok érkeznek. Nem annyira a miért, inkább a hogyan volt érdekes. Nagymamám húga meghalt, temetés után pár nappal csörög a telefonom, telefon szerint a húga hív. Volt kellő meglepődés, kiderült, hogy nagymamámat meggyőzte a rokonság, hogy ne hagyja veszni a pénzt arról a feltöltős telefonról, úgyhogy felhívott minket, akiket amúgy flotta miatt ingyen hív. Hát igen, ez ilyen velem is történt már egy olyan telefonról, aki hát sajnos már nincsen köztünk, és valaki az ő telefonját használta, érkezett a hívás, és nekem még a régi nevet jelezte ki a telefonom. Igen, ez igencsak furcsa érzést tud kelteni az emberben. Ugyanez az érzés kicsit, mint mikor a Facebook profilja megmarad valakinek, sajnos ő már nem él, viszont a Facebook profilnál, mit tudom én, elérkezik a születésnap, és kidobja elém, hogy hát ma lenne XY valahány éves, akkor azt azért szívbe markoló olvasgatni, és főleg akkor, hogyha valaki még oda is ír neki, mert mondjuk nem értesült a halálhírről, oda is ír neki egy boldog születésnapot, köszöntést, kicsit hasonló az eset. Reggel 7:30 körül vettem észre, tegnap este volt egy nem fogadott hívásom. Felhívtam, és egy nagyon álmos hangú pasi vette fel, akiről kiderült, hogy tegnap ő volt a pizzafutár, írja nekünk Anna. Hát igen, ez is izgalmas dolog. Akkor te voltál a hívó egy képtelen okkal. Ez is rendszeresen meg szokott történni, mikor megfeledkezünk arról, hogy kit hívtunk, vagy miért hívtunk, vagy esetleg miért csörgetett valaki, és aztán meglátunk egy nem fogadott hívást a telefonban, vagy csak ismeretlen a szám, tehát nem ismerős a szám. Visszahívjuk, és akkor rájövünk, hogy igazából mi kerest, ő meg próbált visszaívni, vagy azóta már beszéltünk is, szóval ezek is ilyen vicces, izgalmas szituációk. Még egy nagyon rövid üzenet ide, egy csaj hívott fel egyszer, és elkérte a számom. Egyébként ez vicces, szerintem ez jó kis ismerkedő sztori, Ádámtól kaptuk az üzenetet, de minden esetre egy nyitónak, egy poénnak mindenképpen jó szerintem, hogy fölhívunk valakit, nyilván megvan a száma, és elkérjük a telefonszámát, mintha ismerkedni szeretnénk. Szerintem ez tuki dolog, úgyhogy akár ismerkedési technikának is javaslom, persze előbb meg kell szerezni azt a bizonyos telefonszámot. Ez tehát a mai kérdésünk a Cegléd hangjában, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, még rengeteg bent maradt kérdésünk van, mármint hogy rengeteg bent maradt válaszunk van, és hogyha ön is írna erre a kérdésre választ, akkor megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Köszönjük!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön, és a kérdésünk ebben a mai adásban nem más, mint a mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Ez már ismerős kérdés lehet, egyszer már foglalkoztunk ezzel, de rengeteg kérdésünk, vagyis hát válaszunk maradt bent. Kérdéseink is nyilván vannak, de válaszaink maradtak bent, amikkel kezdem a műsort, de addig is lehet írni a 0635 92 92-ös SMS számra, hogyha önnek is van hasonló üzenete. És ahogy néztem az üzeneteket, az előző blogban meghallott, nagymamám húga meghalt jellegű üzenethez hasonló van még egy, ez pedig a következő. Haverom, édesapja meghalt, az anyja hónapokig totál depressziós volt. Egy év után a mamika úgy gondolta, hogy itt az ideje a papa szobáját felhasználni másra, kidobja vagy eladja a papa cuccait. Nagy pakolászás közben feldugt töltőre a papa telefonját, hogy megnézze, hogy működik-e még, és valahogy sikerült egy visszahívós SMS-t küldeni a saját telefonjára róla. 3 nap múlva vette észre, és olyan szinten besokkolta, hogy egy hétre befektették a pszichiátriára. Akkor nem volt

0: hogy már nincs esélye nálam, de van egy barátnője, aki szingli, és ha már ő nem lehet olyan szerencsés, hogy megkaparincson engem, talán a barátnőjének lehet még egy esélye. Ha jól emlékszem, annyit kérdeztem vissza, hogy itt áll, ugye? Erre kinyomott. Ezt Danitól kaptuk. Hát igen, ilyen történetek is vannak. A teljes sztori kedvéért az is megtörtént már többször ismerősi körben, hogy maga a lány döntött úgy végül, hogy hát nem jött össze az első srác, úgyhogy fölhívja ezt a második jelöltet, hogy hát ha még, de hát mondjuk úgy, hogy kevesebb eséllyel mennek bele ilyenkor már a srácok a randizásba, van az a helyzet, amikor viszont igen, sőt még akár kapcsolat is lehet belőle, de rossz úgy indulni egy párkapcsolatba, hogy tudom, hogy egyszer már második voltam. Rövid üzenet, felhívott egy barátom, hogy elmeséljen, látott egy cicát, aki egy vonat tetején szundikálva utazott, írja nekünk Dominik. Szerintem ez egy nagyon aranyos hívás, de hát ez volt a kérésünk, mi a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt, ez egy elég képtelen ok, de egy vonat tetején szundikálva utazó cicát látni, szerintem én is felhívnék valakit. Lássunk még egyet ebbe a blogba, este 9-kor felhívott a munkahelyi takarító, hogy duguláson a lefolyókban, azért vettem fel, hát ha vészhelyzet van, különben miért hívna, megköszöntöm az infót, másnap a munkahelyen nem volt dugulás. Ezt egyébként Fannitól kaptuk, köszönjük szépen ezt az üzenetet is, egyébként ilyenek nekem is vannak, hogy indokolatlan időpontokban keresnek meg mondjuk a másik munkahelyemmel kapcsolatban emberek, valahogy nem érzik, de főleg a külföldiek, van néhány olyan, hát hogy mondjam, ügyfelünk, aki nem magyar származású, és hát ez ilyen ünnepnapok, meg a vasárnap igazán nem szokta őket zavarni abban, hogy keressenek bármilyen problémával. No mindegy, elkalandoztam. Kedves hallgatók, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta 0635-925-925-ös? Még néhány bent maradt üzenet jön, a zenék után, aztán pedig az újak, úgyhogy tartsanak velük.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Kedves hallgatók, Dorina üzenetével megyünk tovább mindjárt, ez még mindig bennmaradt üzenet, ugyanis már egyszer kérdeztük önöktől, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, és hát ez már a második alkalom, úgyhogy régebbi bentmaradt üzenetekkel kezdtük a műsort, még mindig van néhány ezekből, és aztán pedig jönnek az új üzenetek, szóval hogyha neki, vagyis hát önnek is van ilyen sztoria, akkor küldj el nekünk 0635 925 925-ös vagy kívánság@cegliradio.hu. Tehát Dorina üzenete: réges-rég, mikor új számom lett, sorra kezdtek hívogatni férfiak, hogy elkísérem-e őket vacsorázni, stb. Egy idő után esett, hogy a számom egy eszkorté lehetett azelőtt, csóró egyetemista voltam, de inkább nem éltem a lehetőséggel. Aztán nem tudom, mi történhetett, de egyre inkább éjjel, egyre parább alakok kezdtek keresni, semmi vacsi vagy bájcsevej, rögtön a lényegre tértek. Hát, hamar lecsúsztam a ranglétrán, és még egy szomorú smiley is van az üzenet végén, Dorinától kaptuk tehát ezt az üzit, és hát igen, ilyen van, amikor számot örökölünk meg, akkor nagyon sokszor hívnak még. Nálam munkahelyen történt ez, hogy egy korábbi, gyakorlatilag a munkakörömet előttem végző kolléga nyugdíjba ment, és hát rengeteg olyan hívás van, amit hát még neki intéztek volna, barátok, rokonok, ismerősök, cégek, és hát meglepődve konstatálják, hogy nem ő veszi már fel a telefont, hanem én. Egyszer felhívtam a van ügyfélszolgálatot, hogy megkérdezzem, milyen számról telefonálok, és az ő előfizetőjük vagyok-e. Remélem, a hangfelvételt később kielemezték, minden esetre az ügyintéző meg volt lepődve, írja nekünk László. Hát igen, ez egyébként vicces, meg az, mikor az ember nem tudja hirtelen a saját számát. Általában szoktunk tudni néhány számot, én mondjuk olyan 4-5 számot jegyeztem meg már csak fejből. Ugye régen, annak idején minden számot fejből kellett tudnunk, hogy a tárcsázós telefonon betárcsázhassuk, még a vezetékesre gondolok. Most viszont már csak néhányat tudunk, és az ember néha a sajátját is elfelejti, de olyankor milyen jól jön egy ügyfélszolgálat, vagy egy tudakozó, hogy megkérdezzük a saját számunkat. Meglepő lehetett. Anyám egyszer felhívott azzal, hogy majd délután fel fog hívni, hogy vegyem ki a csirkét a fagyóból. Máig nem értem, hogy miért kellett ezt előre bejelentenie, írja nekünk Anna. Tehát vegyük végig még egyszer. Az édesanyját felhívott, hogy majd délután szólni fog, hogy vegyen ki csirkét a fagyasztóból. Tehát lehet, hogy csak azt akarta jelezni, hogy akármilyen időpontban is vagy akármilyen tevékenységet folytatsz, ő mindenképpen telefonálni fog, és erre készülj. Hát ez lehetett, gondolom, de amúgy igen, alapból lehet, hogy elég egy délutáni emlékeztető, hogy vedd ki a csirkét a fagyóból. Már csak az nem derült ki, hogy végül kivettétek-e a csirkét a fagyóból, mert ez még érdekelt volna. Kedves hallgatók, hamarosan az első óra végére érünk, de innen már az új üzenetek jönnek, jelentem, hogy kifogytunk a régiekből, úgyhogy mindenki, aki ezután következik, már a mai adásra írta azt, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Nos, néhány zene múlva ez már ki is derült, tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatók, ez a Ceglét hangja, és mindjárt az első óra végéhez érünk, de jönnek az új üzeneteink, eddig bent maradt üzenetekkel foglalkozunk, mert másodszorra tettük fel azt a kérdést, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Nos, most már a mai adásra küldött válaszokat hozom. Mamám hívott kétségbe esetten, hogy apa nem veszi fel a telefont, csak nem elvitték a tekesek. Nem vitték el, és nem is bűnöző. Nem is olyan értettük, honnan szedi ezt a mami, megkérdeztük, azt mondta, sok ilyet látott már a tévében, és aggódott. Réka üzenetét olvastam föl. Hát igen, miért ne vihetnének el a tekesek? Lehetne ez egy ilyen népmesei fordulat, hogy elvisznek a tekesek, vagy ilyen fenyegetés a rossz gyerekeknek. Itt én hívtam, de azért leírom, egyszer egy tágabb baráti társaságban, én kevésbé ismertem őket, az egyik mellettem ülő srácnak mondtam, hogy amúgy nagyon jó a beszéd hangja, főleg telefonban. Erre megkérdezte, hogy a másik oldalamon ülő Gézának is jó a hangja. Majd ki kellett küldeni Gézát, hogy emiatt felhívjam és véleményt mondhassak. Nekem amúgy ez egy kedves történet, de ezek szerint tehát csak telefonon volt jó a hangja, vagy nem tudom, de minden esetre telefonon kellett meghallgatni azt, hogy Gézának milyen hangja van a telefonban. Hát Géza biztos nagyon élvezte ezt a helyzetet, de vicces amúgy, hogy Géza ott van veled egy szobában, aztán ki kell menni, hogy felhívhasson, hogy halld a hangját. Szép. Hajnali 2-kor próbáltam taxist keríteni, hiába vidéki városban. Reggel 7:30-kor hívott vissza a Bélám, hogy láttam, keresett taxit éjszaka, szüksége van még rá. Munkatársam felhívott pénteken este 5:30-kor az irodából, mert jött egy e-mail, amit nekem címeztek, de abszolút ráért volna. Tehát nézzük mind a kettőt. Ugye először is a taxis sokkal később telefonált vissza, ha jól értem, órákkal később gyakorlatilag, és akkor megkérdezte, hogy még szükség van rá, de legalább rendes volt, visszahívott. Meg lehet, hogy éppen szabad volt, jó jött volna egy fuvar. A másik viszont tényleg hihetetlen, hogy jött egy e-mail, amit nekem címeztek, és ezért fölhív pénteken este 6 órakor az irodából. Na, ilyet nem csinálunk. Nézzünk még egyet Pityutól. Hajnali 2-kor. Hallod a zenét? Nagyon jó! Hallod? Hallod a zenét? Na, hogy ez tényleg jó, mert hogyha valami olyan zenét hallok, én is mindig megosztanám a barátaimmal. Úgyhogy simán ki tudom nézni magamból, hogy egy olyan zenét hallva, ami esetleg nagyon tetszik nekem, fölhívok valakit, hogy mindenképp hallgassa meg. Következzen az óra utolsó képtelen hívása, de ezért senki ne aggódjon, mert a következő órában folytatjuk ezt a témát, de az üzenet a következő. Engem felhívott valaki tegnap, hogy látta, hogy letiltottam. Nem tiltottam le. Miután bemutatkoztam neki, szó nélkül bontotta a vonalat. Eszter üzenetét hallottuk. Hát, tulajdonképpen hol vette észre, hogy letiltottad? Lehet, hogy valamelyik közösségi médiában? Ezt pontosan nem értem. Minden esetre nem tiltottad le, és bemutatkoztál, lehet, hogy nem is volt valódi, tehát nem téged akart elérni ez a kedves telefonáló. Minden esetre akkor bontotta a vonalat, így véget ért a történet. Hát köszönjük szépen az üzenetet, tényleg elég képtelen hívás. Kedves hallgatók, ilyenekből lesz még egy óránk, mert a következő órában is folytatódik a Ceglét hangja. Ha van olyan képtelen hívása, vagy képtelen oka, amiért felhívták önt, akkor küldje el nekünk 0635 925 925-ös. A hírek és néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja.
1: Hey, információ első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: ebben
1: én. Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Az olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter. Kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott, sikeres és előremutató megbeszélésen vannak túl. Bejegyzésében arról írt, hogy egyetértettek az illegális migráció elleni fellépésről és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról is. Magyar Péternek ez még nem hivatalos kormányfői látogatása volt, hiszen hivatalosan két nap múlva szombaton választják meg. Azt pedig már korábban bejelentette, hogy kormányfőként Varsóba, majd Bécsbe utazna először. Éjféltől kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Felszólították az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az oroszok idén másodszor hirdettek fegyvernyugvást, először az ortodox húsvét alkalmából. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbesztszennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal. A helyi környezetvédelmi hatóság szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkolót lezártak emiatt. A szennyezett kőzúzalék magánterületekre is kerülhetett. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa. A toxikológiai vizsgálat szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Azt még nem tudni, hogy milyen mennyiség került a Szlovákiában és Csehországban talált, valamint a Burgenlandban még keresett második üvegbe. Az ügy gyanúsítottja a HIP egy elbocsátott alkalmazottja. A 39 éves szlovák férfi tagadja a vádakat. Az érintett HIP termékeket kivonták az üzletekből. Angol írásbelivel folytatódott az érettségi. Középszinten több mint 47 ezeren vizsgáztak, és angolból írta idén a legtöbb diák az emelt szintű feladatsort, több mint 29 ezeren. Pénteken német nyelvből vizsgáznak a tanulók, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A napokban többször lehetnek záporok és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és egy hosszabb e-maillel megyünk tovább mindjárt, de azért elmondom, hogy mi a témánk. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, már második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de ma igyekszek minden üzenetet kipörgetni, úgyhogy remélhetőleg mindenki bele fog férni, és a végére is érünk. Jöjjön tehát az e-mail, amit ígértem, nagyon sok éve volt már, online ismerkedtem, előfordult, hogy első alkalommal hívott ismeretlen férfi hang, akinek korábban megadtam a számom. Éppen szombat délelőtt a piacon nézelődtem, amikor csörög a telefon. Nagyon udvarias, kifejezetten tisztelettudó, kissé félénk érdeklődés, mikor tudnánk találkozni. Pörgettem a fejemben, ki lehet az, majd látta a fotómat, és nagyon tetszett neki. Mielőtt elbíztam volna magam, említett a képről olyan részleteket, ami gyanús lett, és jött a nagyon kedves kérdés, mennyibe kerülne? Ekkor állt össze, hogy a rossz lányok egyik reménybeli ügyfelével beszélek, ugyanis fehér neműs fotókat biztos, hogy nem láthatott rólam soha, az oldalról nem is beszélve. Feltételezem, hogy valaki bosszúban megadhatta ott a telefonszámom, úgyhogy egyszer az életben fizetős lánynak érezhettem magam egy telefon erejéig, mindezt egy smiley-val, tehát mosolygós jellel írta a hallgatónk, és ami furcsa, ami miatt ennyire megmaradt bennem, sokkal kedvesebb és tisztelettudóbban beszélt velem, mint sok átlag, normál, ismerkedős hívó férfi. Ezt Erikától kaptuk, és köszönjük szépen, ez is egy tanulság, meg képtelen hívásnak azért ez is elmegy, mert hogy hát nem sokszor történik meg az emberrel normál esetben, hogy ilyen hívást kapjon. Menjünk tovább egy másik üzenettel, mentünk a kocsiban a feleségemmel együtt, amikor kiírta az autó, az SMS-ek ki voltak küldve a kijelzőre, hogy ne kelljen nyomogatni, hogy annyira jó volt veled tegnap, és egy szívecskés emoji. Néztünk egymásra, hogy mi van, és kiderült, hogy az exem megtudta, hogy Pesten voltam, és gondolta, egy kicsit megkeveri azt a bizonyost. Marra nagy szerencsém volt, hogy az asszonnyal voltam fent Pesten egész nap, mert bár ismer és bízik bennem, de marha kellemetlen lett volna. Szerintem nincs is olyan nő, aki ezt elfelejteni, még ha nem is volt igaz. Ezt egyébként Pétertől kaptuk, és hát ez igen csak gonosz dolog. Főleg úgy, hogy gyakorlatilag ezt tényleg csak azért csinálja, semmiben nem reménykedik, hanem csak, hogy rosszat okozzon neked. Nem tudom, hogy milyen kapcsolatotok volt, hogy váltatok el, stb. De minden esetre ez igen gerinctelen dolog szerintem, de szerencsésen alakult. Amikor valami hajnali 2 és 3 között megcsörgeted azt a haverodat, aki egyedüliként nem jött el az éppen aktuális társasági eseményre, miután felvette, minden egyéb cicama nélkül Csubakka hangokat imitálsz a telefonba pár másodpercig, majd lerakod. Elkövető és áldozat is gyakran voltam, 10 plusz évvel ezelőtt, írja nekünk Martin. Ez egyébként vicces dolog. Nekünk van például egy közös köszönésünk az egyik legjobb barátommal, az pedig így hangzik, hogy Hello barom! De fontos ez a hangsúly, hello barom, és ezt akkor is csináljuk, ha ő éppen tömegközlekedésen van, vagy épp vásárolok, stb. Azért felszokták kapni az emberek a fejüket, viszont ez egy szép szokás szerintem. Minden esetre köszönjük az üzenetet, és ha önnek is van, akkor küldhet a 0635-925-925-re SMS-t, vagy e-mailt a kívánság@cegledradio.hu-ra. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt?
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Kedves hallgatók, folytatjuk a Ceglét hangját, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, már jönnek is a válaszok. Én egyszer azért hívtam fel egy munkatársamat, hogy megtudjam, mi annak az alkatrésznek a neve, ami hetekkel korábban szóba jött valahogy. A felesége ennyit hallott a beszélgetésből. Szia! Szelepszár szimering! Szia! Szerintem ez egy tök jó sztori egyébként. Miért ne lehetne ennyire aliterálva beszélni és ilyen röviden? Másik üzenetünk, apukám mindig felhív, ha az Omegától a Léna megy a rádióban. Szerintem ez egy kedves szokás, ezt egyébként Anett küldte nekünk, és ez cuki dolog, nálunk nem túl sokat megy a Léna az Omegától, minden esetre más rádióban lehet, hogy gyakrabban, és akkor mindig van egy hívásod. Haver, hív munka közben! Ne kérdezz semmit, csak kezdj el ugatni, mint egy kutya! Később kiderült, fogadott egy közös ismerőssel, hogy szó nélkül mindenki előtt elkezdek ugatni a telefonba. Nyert! Gyönyörű. Zoltán üzenetét kaptuk meg, így is kell csinálni, hogyha tudod, hogy olyan haver hív, akkor ezeket meg kell tenni, nincs más opció. A férjem telefonszáma egyetlen számmal tér el az OTP központi ügyfélszolgálati számától, ne tudjátok meg, folyamatos zaklatás. Hát egyébként igen, ráadásul az OTP az eléggé, hogy mondjam, népszerű, nem mindenki önként választja, de sokan OTP-sek, úgyhogy hát igen, ez kellemetlen, és csak egyet kell félreütni, és már is őt hívják, és hát én nem is tudom, hogy szabadna-e engedni ilyen telefonszámokat, ami ennyire hasonlítanak valamire, mert nagyon könnyű elütni, nekem is jönnek be olyan hívások, hogy csak mert 70-est akartak, de elütötték,

0: és akkor ezért nem találja. Én azt csináltam egyszer, egy ilyen kerti parti volt, ahol én úgy vettem részt, hogy tudtam, hogy autóval megyek, nem ittam alkohol, de a többiek azért fogyasztottak rendesen. Én mikor hazaértem, kitaláltam, hogy megviccelem őket, és fölhívtam őket, hogy srácok, már átértem Ceglédre, de az a helyzet, hogy nincs meg a telóm, nézzetek már szét a kertbe, hát ha valaki megtalálja, és hallom, hogy mondja is az, akivel beszélek, hogy srácok, a Nándi telója nincs meg, keressétek, és még egyszer megtörtént a hívás, pár perccel később újra hívtam őket, hogy na megvan, már megtalálta valaki, és mondták, hogy nem, sajnos nem, és még 2 perc eltelt, mire az egyik barátom, amikor kapcsolt, mikor hívott, csak annyit mondott, rohadj meg. De én nagyon nevettem rajtuk, és azóta is szívesen mesélem ezt a sztorit. Szerintem viccesen alakult, és egyébként ezt el lehet játszani nagyon poén, amikor mindenki elkezdi keresni azt a telefont, amiről éppen telefonálok. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, 0635 925 925, még talán néhány üzenet beleférhet. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, még 2 blokkunk van hátra, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melitei Barna Márton. A második legszárazabb április mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melitei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melitei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelinek mondható.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számítható.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

0: Ez itt a Ceglét hangja, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt, második alkalommal foglalkozunk a témával, de most már zárjuk is, úgyhogy aki belefér, az belefér, aki meg nem fér bele, nem, mindenki bele fog férni, ezt most kitaláltam. Képtelen hívás? Végrehajtó, hogy fizessem ki a tartozásom. Ki hallott még ilyet? Gergő üzenetét olvastam, szerintem csak poén, ha nem, mondjuk akkor is eléggé váratlan és képtelen hívás. Nem, nem az. Női rokon, elfogyott otthon a babavíz, és baja lehet a babának, ha csapvízzel kapja a társzert? Következő alkalommal szintén ő, lázas lett a gyerek, mit csináljon vele? Kérdezem, hány fok láza van? Válasz, 37,4. Hát jó, az még csak hőemelkedés, de azért gyereknél én is aggódnék. Reméljük nem a csapvizes tápszertől lett lázas, ez csak az én megjegyzésem. Atom másnaposan azzal ébresztett egy haverom telefonon, hogy mi is az a levitáció. Hát igen, ez egyébként vannak azok a helyzetek, amikor ez egy nagyon fontos kérdés tud lenni. Nem feltétlen másnaposan, de azért azt megértem, hogy ő erre kíváncsi volt. Engem egy idegen hívott egyszer, hogy többször is hívtam a gyerekét, ne zaklassam, mert a rendőrségre megy, azóta sem tudom, hogy valós hívás volt-e, vagy az a program, ami kamu hívást idéz elő, és meg lehet hallgatni nevetve, ki mit reagál rá. Ezt ismerik a kedves hallgatók? Mert egyébként arról szól, ez egy ilyen applikáció, azt hiszem, és többféle rögzített telefonbeszélgetés van rajta, például, hogy túl hangosan élik a szerelmi életüket a szomszédban, és most már ez nagyon zavar minket. Egy hang úgy beszél, mintha tényleg vonalban lennénk, de ez egy rögzített beszélgetés, tehát bizonyos másodpercekig kivár, aztán mond valamit, és így nagyon zavarbejtő tud lenni, mert egy ismeretlen hang hív, vagy mit tudom én, elveszett a kutyád, vagy bármi ilyesmi. Tehát viccesnek szánt dolgok, de azért pár embert fel lehet vele húzni, meg a vicces az benne, hogy ezt az egész beszélgetést, ezt rögzíti az applikáció, és persze vissza lehet hallgatni, úgyhogy lehet, hogy ilyen volt, ki tudja. Az egyik volt főnököm a szabad napomon, hogy nem mennék ebbe mégis melózni, mert valaki beteget jelentett, mondtam neki, hogy sürgősen felejtsen el. Egyébként ezt nem feltétlen kell így kezelni, de hogyha az ember meg tudja oldani, akkor esetleg el kell rajta gondolkodni, persze plusz pénzért, de igen, szabadság közben nem feltétlen érdemes zavarni az embereket, de olyan is van, hogy valaki annyira lojális, hogy persze, hogy bemegy. Ezek olyan kérdések mindig, hogy ki mennyire szereti a munkáját, a kollégáit, a főnökét, szóval persze. Mama hívott tegnap, hogy nagybátyám és apósom találkoztak. Egymással szembe mentek busszal, sofőrök. Hát egyébként igen, ez sofőröknél megesik, hogy néha egymással szembe mennek, de hogy ezért a mamád téged fölhívjon, és ezt közölje veled, az minden esetre mondjuk úgy, hogy ritka, de azért az is igaz, hogy kedves dolog. Engem osztálytársam, hogy tudom-e, hogy most ónos eső esik. Ez végül is egy jó tájékoztatás, Ati küldte az üzenetet. Miért ne szólhatna neked arról, hogy éppen ónos eső esik, hát ha nem tudtad, és nézzünk még egyet a blokk végére, amikor anyám 30 másodpercig hív, hogy elmondja, mit evett. Én meg naív, azt hiszem, hogy valami baj van. Evelyn küldte ezt nekünk, és hát igen, miért ne mesélhetni el, hogy mit evett éppen, főleg, hogyha valami izgalmas dolog volt, amit esetleg te is megkóstolhatsz, én valahol értem, valahol meg nem. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Ezzel folytatjuk az utolsó blokkal, hamarosan néhány zene után jön a Ceglét hangja.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: hamarosan a mai Ceglét hangja végére érünk, kedves hallgatók, de még van néhány üzenetünk, amelyek arra a kérdésre jöttek, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta. Második alkalommal foglalkoztunk ezzel a témával, de most már zárjuk ezt a témát, úgyhogy ebből ennyi, és ne tovább, de mindenkit igyekszek, hogy beleférjen, úgyhogy már megyünk is tovább. Melózok, gipszelek. Már megint csörög a telefonom, Beáta néni az, akinél a múltkor feldobtam pár foglalatot, meg égőt, mert idő hiányában csak holnap tudom feltenni a lámpát, felkapcsolta az előszobai izzót, ami pukkant egyet és leverte a biztosítékot. Mit kell csinálni ilyenkor? A bekevert gipszem már belekötött a tálkába. Mondom azt, amit általában eddig is tetszett csinálni, ki kell cserélni a villanykörtét és visszanyomni a kis megszakítót. Ő inkább engem megvár, még akkor szombaton. Hát ez kellemetlen tud lenni, Zsombor üzenetét olvastuk, de hát hogyha az ember túl jó szakember, akkor sokan fogják keresni, ezen ne lepődjünk meg. A gipsznek meg hát így alakult. Én hajnali 00:30 és 3 között megcsörgettem egyszer a bátyámat, mert ott alvóson az egyik ifidalnak nem jutott eszembe a második verszaka, és mind énekelni akartuk. Biztosan kifejezetten értékeltem, de azért elmondta. Igen, ezek a bátyok olyan kedvesek tudnak lenni, Levi üzenetét kaptuk meg, és az a lényeg, hogy ti is megtudtátok a dalnak a szövegét. Tesóm hívott a munkahelyéről, hogy ugye, hogy a Farmer rövidítése Fari, mert a kollégái ezt nem ismerték. Hát én sem ismerem, hozzáteszem, a Fari elnevezést, de hát miért ne lehetne az, de erről bizonyosságot kell kapnunk egy munkahelyen, és fölhívni a tesónkat, az már minden esetre képtelenség. Ezért küldte el a kedves hallgató is az üzenetet. Még 3 üzenetünk van, kedves hallgatók. A következő az csak név nélkül és idézőjelbe téve érkezett, tehát tulajdonképpen ez volt a hívás szövege, ha jól értelmezem. A gyermekem felmászott a polcra, és a szájába fújt a macska borhátranító sprayből. Szerinted lesz baja? Hát igen, ez elgondolkodtató, minden esetre nagyon kacag a kedves üzenetküldő, neve helyett 3 smiley-t is elküldött hozzá. Az utolsó előtti üzenetünk, mi megegyeztünk a családban, hogy a második hívás akkor van, ha tényleg sürgős valami, ha baj van, stb. Egyébként ez egy tök jó módszer, köszönjük Nórinak, hogy ezt megosztotta velünk, és mindenkinek mondom, aki furcsa hívást intézett, indított vagy kapott, hogy miért ne lehetne megegyezni családilag, hogy ha második hívás is van, akkor valami nagyon sürgős, történik valami, ami miatt fel kell venni a telefont, és ez legyen gyanús. És végül az utolsó üzenetünk. Felhívtak egy helyi szórakozó helyről, hogy anyám részegen alszik a sarokba, haza kéne vinni. Odaértem, erre a haverom anyja volt, aki sűrűn bocsánatot kért, de a haveromnak nem mert szólni, én meg remélő, hogy kussolok. Hát, nem kussoltam. Írja nekünk Szabolcs. És hát igen, ilyen történetek is vannak. Minden esetre elég képtelen hívás volt. Te megijedsz, hogy anyukád van egy szórakozója részegen, és kiderült, hogy nem is ő, hanem egy ismerősödnek az anyja az, aki valamilyen helyzetből ki akart menekülni. Gondolom segítettél neki, de aztán csöndbe azért nem maradtál. Tanulságos történet. És tanulságos adás volt, kedves hallgatók, köszönöm az üzeneteket, rengeteg képtelen hívás, de talán vezessük be ezt, mint Nóriék, hogy a második hívás csak akkor van, ha tényleg sürgős valami. Viszont nekünk üzenjenek továbbra is, akár minden nap, mert hogy holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, mára viszont búcsúzik Vörös Nándi és a műsor is, maradjanak a Cegléd Rádióval továbbra is, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: kávéval átitatott, energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, remélem velem tartanak a folytatásban. Reklámok után folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána indul a jó reggelt Szegléd, már is mutatom, hogy mivel. Hamarosan játszom Marshmello és Kellyt közösét, a Zimmer Numb, maradjanak velem. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hideg a Ceglid Rádióban.
6: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Felszólították Ukrajnát, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Fisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója is. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források elosztási arányát. Az összeg negyedét egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Ma választják meg a Balaton fagyiját. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyaghasználat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
3: Az időjárásról.
6: A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott, energiától duszadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást még egyszer. Folytatjuk dalokkal a jó reggelt szeglédet. A reggeli műszakban jönnek egyrészt a felvételek, a fontos hasznos információk, programajánlók, lapszemlék, és természetesen elárulom majd azt is, hogy mit üzennek már a csillagok, tehát ma sem marad el a napi horoszkóp, és persze 9 óra után pedig jön majd egy beszélgetés szokás szerint, de ez még messze van. Olivia Dean felvétele viszont közel, ez a csodálatos hölgy énekel nekünk dalának, címe So Easy.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion stop május 9-én szombaton 22 órától május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elmondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Kora reggel a délkeleti határoz közel kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórt arra egy-egy futószápor, esetleg zivatar kialakulhat. Erre nagyobb esély nyugaton és északon mutatkozik. Több tájegységünkön élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire forduló szél, kora reggelre 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütést gyakran zavarhatják meg gomoly felhők, és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, néhol felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, a legmelegebb órákban 21-27 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-től a Cegléd Rádióban, a Jó reggelt Ceglédben. Folytatjuk azonnal nem dalokkal, hanem a legfrissebb információkkal. Utána persze visszatérek majd a slágerekkel. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melitei Barna Márton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Felszólították Ukrajnát, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melitei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melitei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója is. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források elosztási arányát. Az összeg negyedét egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Ma választják meg a Balaton fagyiját. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyaghasználat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
1: Az időjárásról.
2: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, ez meg itt a reggeli műszak a Cegléd Rádióban, a Jó Reggelt Cegléd. Azonnal folytatjuk kiváló slágerekkel, jön majd többek között Melanie C, Rácz Gergő, Gail, itt lesz velünk Geszti Péter, és természetesen én is visszatérek, programokat ajánlok majd hamarosan, nem is keveset, mindenképpen maradjanak velünk.
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért. Elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegli családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegli családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, mely kép és hangfelvétel készül.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, mutatom már is, hogy mivel indul a következő 60 perc. A mai reggeli műszak második felvonását Taylor Swift kiváló felvételével indítom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
6: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melitei Barna Márton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Felszólították Ukrajnát, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az amerikai haderő válaszcsapást mért iráni katonai célpontokra. Közleményük szerint önvédelmi csapásokról volt szó, amelyeket arra indítottak válaszul, hogy Irán rakétákkal és drónokkal támadott meg a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajókat. Amerikai álláspont szerint a katonai akció nem minősül a tűzszünet megsértésének, mivel iráni erőszakos cselekményre válaszul indították. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melitei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melitei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója is. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az új ágazat vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. A mától vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik.
3: Az időjárásról.
6: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
3: induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, esetleg teával átitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk a jó reggelt szegédet a kiváló dalokkal, lapszemlével, és természetesen 8 óra után az is kiderül majd, mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk lapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. A rapper drogfüggősége óriási visszhangot váltott ki a nyilvánosságban, bár rajongói mindig teljes erőbedobással álltak ki mellette. Tideni állapota napról napra javul, hamarosan a színpadra is visszatér, ez azonban még közel sem jelenti azt, hogy teljes mértékben maga mögött tudhatja a sötét múltját. Drejó Ágnes, a szakpszichológus lapnak adott interjújában kifejtette, hogy milyen veszélyeknek kell szembenézni a zenésznek. Tideni drog problémái hónapokkal azelőtt már napvilágot láttak, hogy megjelent volna a Maszk mögött című dokumentumfilm sorozata, hiszen a rajongóknak már hónapokkal korábban feltűnt, hogy valami nincs rendben. Látványosan lefogyott, furcsán viselkedett, és megjelent rajta a mára már ikonikussá vált fekete maszk is, amely a tönkrement orrának látványát hivatott elfedni. A rapper szerencsére még időben visszafordult attól a lejtőről, amit sokan már végzetesnek hittek, jelenleg is mindent megtesz a gyógyulásért. Ez azonban nem olyan egyszerű, mint ahogy egy laikus gondolná. Drejó Ágnes a szakpszichológus interjújában elmondta, Tideni esete több szempontból is speciális. A két részes dokumentum sorozatban a zenész sokat mesélt az érzéseiről, mindamellett, hogy barátai, családtagjai és zenésztársai is megszólaltak. Milyen volt neki közvetlen közelről megtapasztalni annak veszélyét, hogy esetleg el is veszíthetik őt. A felépüléssel kapcsolatban Drejó Ágnes rávilágított, a közösségi média kifejezetten nehezítő tényező a felépülési folyamatban. Óriási nyomást okoz a közösségi média abban a tekintetben, hogy folyamatos elvárásokat támaszt az énekes felé, amiknek nyilván szeretne megfelelni. Arról nem is beszélve, hogy ezen a platformon túl gyakran és túl sokáig lehetnek felemlegetve a múlt hibái, melyek szégyent és szorongást válthatnak ki, ami lélektani túlterheléshez vezethet. Az egyéni józanság és abszinencia valamilyen vágy, testi élvezet vagy szertudatos és önkéntes kerülése hamis biztonságérzetet adhat neki, és bár az már egy komoly eredmény, de semmiképpen sem jelenti még a teljes stabilitást. A pszichológus szerint a fizikai kiegyensúlyozottság és megerősödés miatt olyan is előfordulhat, hogy csökken az óvatosság, és fizikai, illetve lélektani értelemben is túlvállalja magát, ami kizárólag stabil terápiás háttérrel, támogató környezettel, világos, pontos határok betartásával a munkában, és fokozatos, nem túl gyors tempójú újraterheléssel lehet elkerülni. Drejó Ágnes hangsúlyozta, Tideni személyisége kifejezetten különleges a tekintetben, hogy nagyon-nagyon komoly élsportolói múlttal rendelkezik, ez pedig automatikusan olyan elvárásokat támaszt felé, hogy erős, önfegyelem tekintetében is magas szinten edzett szeméről beszéljünk. Amennyiben az élsport nem egy belső folyamat, hanem külső, edzőknek vagy szülőknek való megfelelés, akkor a belső nyomást az egyén nem tudja kompenzálni. Ő azokat az önértékelési sikereket, amiket korábban a sportból élhetett meg, a zenei világ területére helyezte át. A zene azonban egyáltalán nem olyan exakt, mint a sport, hiszen nem mérhető ugyanúgy számokban. A sportnál a sikert egy meccs, egy érem, egy országos bajnokság, világcsúcs vagy bármi nagyon jól definiálja. A zenében és a művészetek világában ez sokkal nehezebben mérhető, hiszen mi számít sikernek, 100 000-es megtekintés, 1 millió like, egy teltházas aréna, nincs egyértelműen lefektetve, ami már önmagában véve is óriási bizonytalanságot okoz, mondja a pszichológus. A zenész Tideni minden esetre jó úton halad, veszélyek ide vagy oda, a családja és barátai mellette állnak és mindenben támogatják, illetve terápiás segítséget is kap. A Tideni dalok pedig hamarosan újra felcsendülhetnek, hiszen koncertre készül, illetve ősszel a Megasztár zsűri székében is helyet foglal majd. Róla is ír tehát a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt, Ceglék!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a nemzetisport.hu oldallal. Az aranycipő díjat az aranylabdához hasonlóan a francia szaklap, a France Football alapította és adta ki 1968 és 91 között. 5 évvel később újjáé lett a díj, de most újra jelentős reformra szorul. Az első aranycipőt az 1967-68-as idény után adták át a Benfica korszakos portugál csatárának, Eusébiónak, aki 42 találattal a 36 gólos Dunai 2 Antalt, az újpesti Dózsa játékosát előzte meg. A legtöbbszörös győztes, Messi, 6-szor nyerte el a díjat, őt követi Cristiano Ronaldo 4 elsőséggel. Az európai futballszaklapokat tömörítő szervezet, amelynek tagja a Nemzeti Sport és elnöke pedig a lap főszerkesztője Szőlősi György, a Budapesti Futballfórum Hungary szakmai konferenciája keretében bejelentette, újra gondolja, újra alkotja az aranycipős imást és a díj odaítélésének koncepcióját. Hogy miképpen, az még képlékeny, várják egyébként az olvasók javaslatait is, mármint a nemzetisport.hu oldal. Gruber Zsombor, ezek szerint fociról lesz szó, a Ferencváros támadója alapnak adott interjújában beszélt a Puskás Arénában rendezendő szombati MOL Magyar Kupa döntőről, és elmondta, mindenképpen vissza akarnak vágni az Zalaegerszegnek a bajnokságban elszenvedett 2 vereségért. A 21 esztendős 3-szoros válogatott támadót arról a fél évről is kérdezte az újságíró, amit a ZTE-nél töltött. Jól éreztem magam a klubban, már mielőtt oda kerültem, akkor is szimpatikus volt az Ete. Szép fél évet töltöttem el Zalaegerszegen, nagyszerűen ment a játék, csak sajnos megsérültem. Szendei Norberttel, Kis Bencével és Várkonyi Bencével is együtt futballoztam a mostani csapatból, mindannyiukat remek játékosnak és jó embernek tartom. Most viszont a Fradi sikeréért harcolok, bízom benne, hogy jó meccsen miénk lesz a kupa. Erről is ír az oldal. Katona Mátyás szeptember 26-án az Újpest elleni bajnokin súlyosan megsérült. Ütközést követően hasnyálmirigy rendellenességet fedeztek fel nála, hosszú ideig kórházban kellett feküdnie. Az is kétséges volt, egyáltalán folytathatja a labdarúgást. Néhány hete voltam az utolsó kontrollon, egy CT vizsgálata, mondta a lapnak, a Nyíregyháza 26 éves futballistája. Egész tavasszal a csapatom rendelkezésére álltam, teljesen egészséges vagyok, semmilyen hatását nem érzem annak az őszi sérülésnek. Beszélt arról is, hogy sportember vagyok, szerettem volna még többet hozzátenni az együttes játékához, függetlenül attól, hogy mi történt velem az ősszel. Az utolsó meccsen és a következő idényben jobb teljesítményt várok magamtól. Katona Mátyással is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal. Még mindig nehéz elérni, hogy a Form 1-es mezőny végén kullogó Aston Martin az az istálló, amely hosszú évek elképesztő mennyiségű pénzt felemésztő befektetése után 2026-ra ütemezte a nagy áttörést. Az idei csomag egyelőre ugyanis olyan, mintha egy amatőr bagástálkót volna össze. Fernando Alonso a hétvégén Miami-ban elmondta, a váltó teljesen kiszámíthatatlan viselkedése miatt szinte vezethetetlen volt az autó, így a következő időszak feladata ezt kiküszöbölni. Amíg tehát a többi csapat már hónapok óta teljesítményt hajszolja, a Floridában hatékony fejlesztési csomagot vetett be, az Aston Martin még mindig csupán a probléma diagnosztizálás fázisában tart, nagyjából ott, ahol a legjobb istálók a januári bejárató teszten. Forma 1-el is foglalkozik, tehát a nemzetisport.hu oldal és az újság formátum is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
0: Cegléd Rádió.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd, külső Kátai út, ipari park.
3: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melitei Barna Márton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium. Felszólították Ukrajnát, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az amerikai haderő válaszcsapást mért iráni katonai célpontokra. Közleményük szerint önvédelmi csapásokról volt szó, amelyeket arra indítottak válaszul, hogy Irán rakétákkal és drónokkal támadott meg a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajókat. Amerikai álláspont szerint a katonai akció nem minősül a tűzszünet megsértésének, mivel iráni erőszakos cselekményre válaszul indították. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melitei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melitei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója is. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az új ágazat vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. A mától vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik.
1: Az időjárásról.
6: A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, Csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, folytatjuk dalokkal, hamarosan programajánlóval, és persze az időjárásról is szólok, ezért is füleljenek rám.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rágcsánivalóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotókműhelye@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elmondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Kora reggel a délkeleti határoz közel kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórt arra egy-egy futózápar, esetleg zivatar kialakulhat. Erre nagyobb esély nyugaton és északon mutatkozik. Több tájegységünkön élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire forduló szél, kora reggelre 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütést gyakran zavarhatják meg gomoly felhők, és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, néhol felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, a legmelegebb órákban 21-27 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

0: megmutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggel műszak harmadik egy óra osszája. A hírek után azonnal Olivia Dean énekel nekünk, tőle szól a Man I Need című közös ismerős. Maradjanak velem!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
8: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95-94.
9: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
10: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott jelöltségéről Melitei Barna Márton. 100 éves lett Sir David Attenborough. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Mint fogalmazott, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Mellétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, aki azt ígérte, Brüsszel teljesíteni fogja a tavalyi megállapodást bizonyos vámok nullára csökkentéséről. 100 éves lett napjaink legismertebb természettudósa. Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élőbolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi műsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban. Nemes László Árva című filmjét is vetítik a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon júniusban. Az Oscar-díjas rendező harmadik nagyjátékfilmje egy 12 éves budapesti zsidó fiú drámáját mutatja be, az 1956-os forradalom után.
10: Az időjárásról.
11: A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
7: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás. Na meg már most zseniális hétvégét. Itt a 92-tön a Jó reggelt Ceglét, a Ceglédia kedvenc dalaival folytatódik, hamarosan pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, tartsanak velem.
0: Jó reggelt, Ceglét!

0: Már is folytatjuk itt a 92-t, ön a csillagok üzeneteivel. Amikor szembesülsz a tényekkel, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, motója, hogy miért, ez talán nem sokára kiderül. Kas, lehet, hogy mostanában a félelem és a gyanakvás tartott gúzsban, és egy sor olyan dolgot nem tudtál megtenni, amely régen teljesen természetes volt számodra. Sokáig azonban biztosan nem lehet így élni, így ideje szembenézned a démonaiddal, leszámolnod velük és elkezdeni újraélni. Készen állsz erre, még ha te néha azt is hiszed, hogy nem. Bika, az élet körülöttünk gyorsan változik, de mi néha hajlamosak vagyunk arra, hogy ezeket a dolgokat figyelmen kívül hagyjuk. Ma alkalmad lesz ezzel a saját életedet illetően szembesülni, és rájönni, mi az, amit már nem lehet a régi módon megtenni. Állj fel, újulj meg, tanulj, ha kell, ne maradj le. Változz te is a világgal együtt, ma jó alkalmad lesz erre. Ikrek, ha úgy látod, hogy valami már egy ideje nem szolgálja a céljaidat, változtass. Vannak eszközök, módszerek, melyeken egyszerűen túlhaladtasz idő. Neked pedig, aki mindig igyekszel követni a változásokat, muszáj lesz változtatnod és elhagynod azt, ami már régi és már elavult. Lehet, hogy ez igaz most bizonyos személyekre is. Rák, vannak helyzetek, amikor rá kell jönnünk, hogy az eredeti terveink úgy, ahogyan azt elképzeltük, már soha nem fognak megvalósulni, így muszáj változtatnunk rajtuk. Ma veled is megtörténhet, hogy szembesülsz a tényekkel, és módosítod. Sítanod kell az irányt az életed valamelyik területén. Légy profi, dönts is úgy, ne csak az érzelmeid irányítsanak. Oroszlán, ha az ember nagy nyomás alatt él vagy dolgozik, az általában rossz hatással van a humorérzékére is. Vedd hát figyelembe ezt is, amikor ma viccelődnél valakivel, különösen, ha nem szeretnél vitát vagy sértődést. Vannak helyzetek, amikor érdemes kihagyni még egy kínálkozó magas labdát is. Szíz, ha bizonyos külső körülmények miatt egy terved végül nem úgy valósul meg, ahogyan eredetileg tervezted, ne bánkodj túlságosan. Az életet néha igazítani kell a valósághoz, és érdemes a lehető legtöbb dologhoz rugalmasan hozzáállni. Igaz lehet néha ez az emberi kapcsolatokra is, különösen neked, aki hajlamos vagy komoly elvárásokat támasztani a partnered felé. Egy zene után folytatjuk a csillagok üzeneteivel.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
6: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma kiderülhet, hogy valami, amiről azt hitted, még egy jó ideig el fog tartani, egyszer csak véget ér, és neked új tervet kell készítened a helyettesítésére. Ne legyen emiatt egyetlen álmatlan éjszakát sem. Az élet már csak ilyen. Változik a világ, és változnak fel a körülményeink. Te pedig légy most is ugyanolyan rugalmas, mint általában, pont ebben rejlik az erőd. Skorpió, ma negatív hangulatban ébredtél, sebezhetőbbnek érezheted magadat a szokásosnál, és ez megakadályozhat abban, hogy helyesen dönts fontos kérdésekben. Igyekezz hát ezeket későbbre halasztani, olyan időpontra, amikor képes vagy a pillanatnyi lelki állapotodtól függetlenül dönteni, ma maradj meg a szokásos napi rutinnál. Nyilas, ma elképzelhető, hogy egy ügyet, feladatod, melyről azt hitted, hogy még ráérsz vele, hirtelen nagyon sürgősé válik. Ez nyilvánvalóan nem kellemes, de nem szabad pánikkal reagálnod az ügyre. Szervezz át mindent, mondd le, amit le lehet, és állj profin a problémához. Gyorsabban túl leszel rajta, mint gondolod, és utóbb talán azt fogod gondolni, jobb is volt így. Bak, ha te magad feszült vagy, és ez ráadásul meg is látszik a viselkedéseden, ne lepődj meg, ha ugyanezt kapod vissza a másik embertől is. Próbálkozz meg inkább a nyugalommal és a kedvességgel is, igyekezz ezzel hatni a környezetedre is. Hidd el, könnyebb elviselni még a nehezebb napokat is jókedvűen. Vízöntő, ma talán kicsi alább hagy benned az a lelkesedés, amely általában jellemző rád, és ami erőt ad a nehezebb napokon is. Ma, legyen munka vagy tanulás a napi programod, valahogy minden nehezebben és lassabban fog sikerülni, és az idő is ólomlábakon jár majd. Ne aggódj, ez a nap sem tart 24 óránál tovább, és holnap már egy másik kezdődik. És végül halak, ma, ha meg akarsz oldani egy problémát, le kell ásnod egészen annak gyökeréig, és olyan kérdésekre is válaszolnod kell önmagadnak, melyeket nem könnyű még feltenned sem, nemhogy őszintén szembenézned velük. Pedig ez csak így megy, légy őszinte önmagaddal, és ha kell, hozd meg egy olyan döntést is, amely fájdalmat okoz. Most talán csak így érhetsz célhoz. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Következzen egy friss dal. Itt

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a Jó Reggel Ceglédben a friss információkkal folytatjuk, aztán eljövök vissza majd a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott jelöltségéről Melitei Barna Márton. 100 éves lett Sir David Attenborough. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Mint fogalmazott, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Mellétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, aki azt ígérte, Brüsszel teljesíteni fogja a tavalyi megállapodást bizonyos vámok nullára csökkentéséről. 100 éves lett napjaink legismertebb természettudósa. Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élőbolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi műsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban. Nemes László Árva című filmjét is vetítik a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon júniusban. Az Oscar-díjas rendező harmadik nagyjátékfilmje egy 12 éves budapesti zsidó fiú drámáját mutatja be, az 1956-os forradalom után.
1: Az időjárásról.
2: A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez a Jó reggelt Cegléd, a reggeli műszak itt a 92-ön a Cegléd Rádióban, a mikrofonnál Süveges András. Na, hogy reklámok után folytatjuk a kiváló dalokkal, hamarosan programokat ajánlok és szólok az időjárásról. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellük vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrácz Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény. Ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió.

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elmondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Kora reggel a délkeleti határoz közel kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórt arra egy-egy futószápor, esetleg zivatar kialakulhat. Erre nagyobb esély nyugaton és északon mutatkozik. Több tájegységünkön élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire forduló szél, kora reggelre 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütést gyakran zavarhatják meg gomoly felhők, és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, néhol felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, a legmelegebb órákban 21-27 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Jó

0: Mutatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai Jó reggelt Szeglét utolsó egy óra osszája. A Golden című közös ismerőst játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
4: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
8: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagy zenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
9: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Holnap megalakul az új országgyűlés. Iráni katonai célpontokat támadott az amerikai hadsereg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légicsapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg három a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az iráni támadásra adott válasz volt. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A fertőzésben hárman haltak meg, nyolcan gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. Nemes László Árva című filmjét is vetítik a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon júniusban. Az Oscar-díjas rendező harmadik nagyjátékfilmje egy 12 éves budapesti zsidó fiú drámáját mutatja be az 1956-os forradalom után.
9: Az időjárásról.
10: A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
9: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek, a Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak a 22-es kilométernél szűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autócsomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten vezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Egyrészt folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, másrészt meg beszélgetéssel. Mindjárt jön egy dialógus, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül. Tartsanak ezért is velünk.
0: Jó reggelt Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
2: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak.
5: Jó reggelt, Cegléd!

0: Ígértem, kedves hallgatók, azonnal folytatjuk egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, az azonnal kiderül a riporter, most is Szatmári Gábor.
1: Cseglét Rádió. Cseglét Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát megnézzük, hogy mi dolguk volt a ceglédi tűzoltóknak áprilisban, ebben a szeszélyesnek nevezett hónapban. Mindenről természetesen most is Petrányi Sándor osztára a legfrissebb információkat. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntöm.
2: Mennyire volt szeszélyes ez az április?
3: Sok munkát adott nekünk, sajnos. Emelkednek a riasztások, illetve a beavatkozásunk számai. Ugye tudjuk, nagyon jó mindig az időjárás függvénye
2: a mi munkánk.
3: És ugye persze az emberi gondatlanság is ott van, a szabadtéri tüzek megszaporodása.
2: Igen, igen, és hát ilyenkor ugye éledezik a természet, és jönnek már mindenféle virágok, olyan virágok is, amik nem tűzveszélyesek, de hát például ugye a nyárfa virágzás is megindult, és itt a belvárosban is lehetett azért látni jó pár pihécskét, amit tudom, hogy ti nem nagyon szerettek.
3: Igen, ugye összefoglalva körülbelül annyit kell mondani, hogy a tavasz az nagyon jó indult, nagyon szépen kizöldelt, ugye a hóban tárolt vízkészlet az egy ilyen csodálatos fogalom. Egy idő után ugye elillant, úgymond,
2: hát bizony,
3: és
2: bizony,
3: ugye igen. Vártuk az esőt, nem jött, és a tavaszunk ezért szokott erős lenni. Márciusban nem volt olyan komoly szabadtéri tűzünk, szerencsére kisebb égetések voltak, erről szerintem beszéltünk. Áprilisban viszont arra kell figyelni, hogy a nyárfa virágzásával tűzveszélyes a külterület.
2: Nagyon, nagyon azt tud lenni.
3: Nyárfa erdő van körülöttünk, külterületről beszélünk, megint nem a lakosság, mármint a városok, települések védelme a fontos, hanem a külterületen nyújtott
2: bizony,
3: eloltása, és ezért kell róla beszélni. Ha már így a tűzesetekhez kanyarodtunk, akkor sajnos 14 ilyen eseményünk volt.
2: Az nem kevés. Igen.
3: Rengeteg volt Cegléden, aztán Abonya Albert is, a Csemő, Törtel, Újszilvás, nem hagytam ki semmit.
2: Az egész környék nyilván érintett volt ebben.
3: Igen, hogy mik égtek, általában külterületen vagy saját telken próbálnak kommunális hulladékot égetni.
2: Hoppá.
3: Ugye alapvetően arról beszélünk, hogy mindenféle égetés tilos, hogyha önkormányzati rendelet nem szabályozza. Önkormányzati rendelet nem fogja kommunális hulladék égetést szabályozni.
2: Nem,
3: a kerti égetés szabályozza. Cegléden is van, hétfő, péntek, szombati napokon, kulturált körülmények között, mindenféle felszereléssel. Nem óriási szélben, mert mondok egy példát.
2: Nyilván.
3: Tegnap például Portelek, ami nem olyan messze van, Jászberény farmos térségében, 10 hektáron égett, ajnövényzet volt benne, nyárfa, mindenféle, és 3 tanya veszett oda.
2: Hoppá, hát azért ez, azt hiszem, ez beszédes.
3: A külterületi lakosok sokkal nagyobb veszélyben vannak, ugye, mert fölélénkül a szél, és nem tudjuk megfogni, belekap az épületbe, melléképületbe, szaladunk a tűz után sajnos, és akár még emberi életet is követelhet. Ugye 14 ilyen esemény volt, ebbe volt száraz, fű, nádas, árokpart, szalmabálákba is belekapott, tehát ilyen eseményeink voltak. Nem maradhatott el sajnos a gépjármű tűz se, ami most jelen pillanatban áprilisban.
2: Ez szinte soha nem marad el.
3: Az M4-es úton történt, teljes terjedelmében kiégett egy gépjármű sajnos, és 2 melléképület tűzről tudok még beszámolni, ami ugye szintén fájó, hiszen épített környezetben, de ugye ezeknek is megvan az oka, a keletkezése, a vélelmezett ok általában valamilyen elektromosságra vezethető, vagy nyílt égéssel kapcsolatos. Itt például egy nagykörösen egy 50 négyzetméteres melléképületnél valószínűleg ugye csibéket nevelhettek, és az infra lámpa okozhatta a tüzet.
2: Igen.
3: A Csemőben is volt egy melléképület tűz, a 30 négyzetméter vízsugárra kellett beavatkozni a ceglédi tűzoltók. Csemőben egyedül oltották el, nagykörösen segítettek a nagykörösieknek a tűz eloltásában.
2: Igen.
3: Itt a tűzesetről körülbelül ennyit tudok mondani.
2: Hát bizony, de itt a kis tájékoztatóban, amit tőled kaptam, itt látom, hogy a tüzek 99%-a az emberi gondatlanságból jön, vagy hát rosszabb esetben szándékosság is lehet mögötte, de azért talán ebből kevesebb van.
3: Igen, az emberi gondatlanság a legjellemzőbb szándékosság. Hát kevés ember van szerintem, aki ilyenre vetemedik,
2: de előfordul azért.
3: Nem zárhatjuk ki ezt sem.
2: Igen.
3: Műszaki mentésekről egy pár szót. 5 esetben volt közúti baleset, általában M4-es autópályára koncentrálódott.
2: Jellemzően,
3: visszaesett
2: igen.
3: ezeknek a száma, de azért mégis voltak személyisérléssel járók is, úgyhogy tréler vontatott személygépjárművet, megperdült, fejre borult, utóléréses baleset volt, személyisérléses, itt is a tűzoltók elvégezték a műszaki mentési tevékenységet. Azon kívül szerintem az ajtónyitás segítségnyújtás száma egy kicsit lett magasabb, 6 esetben ment.
2: Igen.
3: Idősebb személyeknek segíteni, a mentősöknek, rendőrségnek segítséget
2: nyújtani. Igen, igen. Ez nagyon-nagyon fontos egyébként tényleg, hiszen de nagyon sok idős ember él egyedül, főleg hölgyek egyébként, ugye?
3: Igen, igen.
2: És hát rajtuk ki segítsen.
3: Sokszor a szomszédok hallanak valami nezt, egy halkabb kiáltás, segélykiáltás, de persze egy idő után elhallgatják, és ha ők ezt észreveszik, akkor szólnak, és így tudunk segíteni.
2: Igen, igen, igen, nagyon fontos. És ugye most már itt lassacskán a tüzelési szezon végére érünk majd, de ettől függetlenül a kémények ellenőrzése ugyanolyan fontos.
3: Igen, és most ugye nem aktív a kémény, tehát most
2: lehet jobban ellenőrizni.
3: Bizony, nagyon sokszor elmondjuk, kéményseprés.katasztrófavédelem.hu vagy a 1818-as ingyen hívható telefonszámon. Ugye ezek a legfontosabb célkitűzéseink, hogy a kéményeket vizsgáltassák felül. Az otthon jellegű tüzeket előzzük meg. A szénmonoxid és a füstérzékelőt mindenképpen preferál

0: védőszentjének napja. Ez még él azért ez a hagyomány szépen?
1: Igen, nekünk egy nagyon komoly ünnep, hiszen jó, hogy a tűzoltóknak is van védőszentje, és Szent Flórián legendája úgy mond, hogy ő egy mekkora hadvezér volt, vagy mekkora vezér volt, és milyen dolgokat vitt véghez. Egy pár mondatban el tudom mondani, hogy a 3. században katonaként szolgált a római hadseregben, és a kereszténységet felvette, mint hitet.
0: Bizony.
1: És békében le is szerelt. És jött utána a keresztényüldözés, és sajnos ennek az áldozata lett.
0: Igen.
1: Nem tagadta meg a kereszténységet,
0: és
1: így kivégezték, de hogy miért is lett ő a védőszentünk, mert
0: egy legenda társul ehhez, ugye?
1: Igen, egy tiszt volt, aki egy hatalmas tüzet önfeláldozóan eloltott szinte egyedül, és megmentve ezzel egy várost és annak és a saját katonáit, egy erődnek volt ő a parancsnoka. És konkrétan erre a legendát kiemelve Szent Flórián a hivatás tudata, a munkába vetett hite, a segíteni akarás az embereken, ez lett példa a tűzoltók számára. És szerintem, aki volt már tűzoltó laktanyában, az látja ezt a festményt, vagy látja ezt a szobrot maga előtt, hogy egy római kori katona ruhában, dézsával a kezében látható képen, vagy még egyszer nem mondom, szobron, és ő Szent Flórián, és ő rá vagyunk büszkék, ő nekünk megtestesíti azt, hogy miért kell az embereken segíteni.
0: Bizony, ugye ő általában is, tehát nem csak a tűzoltók, hanem az összes tüzes mesterségek,
1: a kovácsoknak is úgy hallottam,
0: igen.
1: Ugye az ellenkező irányba is, tehát itt talán olyasmi volt, hogy a folyóba vetették, stb., és utána később temette el valaki, és az árvizeknek is az árvizek ellen védő szent ő is.
0: Tehát igen, a másik igen, tehát oldalt tűz is, víz is.
1: Így van.
0: Mind a kettő
1: és
0: van.
1: Nagyon, igen, nagyon érdekes, sokat olvastam utána, nem csak most régebben is, és megható történetek keringenek. Igen. Legendák természetesen lehet, hogy egy kicsit ilyen Mátyás királyos az egész, de nekünk ebben kell hinnünk, hogy volt egy ilyen katona, aki
0: és egy szép példát mutatott.
1: Igen.
0: Mindenképpen, igen, és rá emlékezni kell, nem csak május 4-én, hanem gyakorlatilag az év minden napján lehet azért az ő példáját követni. Hát bizony, hogy észnék kell lennünk, mint említettük, tényleg a gondatlanság nagyon sok problémát okozhat, de hogyha gondosak vagyunk, akkor egyrészt úgy rakunk tüzet, vagy úgy nem rakunk tüzet, ahogy szabad, illetve nem szabad, de továbbra is nagyon fontos a szénmonoxid érzékelő és a füstjelző felszerelése, és ennek továbbra sincs akadálya.
1: Így van, néhány ezer forintba kerül, és nagyon fontos. Hiszen mindkettő életet menthet.
0: Igen, nagyon fontos. Nem tudom, van-e még valami nagyon fontos mondani valód?
1: Igazából a szabadtéri tüzekről, tehát még egyszer a pihetüzet most próbáljuk meg, a nyárfának a pihéje, szőnyeget alkot most már külterületeken. Várjuk az esőt,
0: gyúlékony bizony.
1: Várjuk az esőt, és hihetetlen károkat tud okozni. Tudom, nagyon jó, 11 éve vagyok itt Szegléden, és volt, hogy 50 hektár, volt, hogy 70
0: bizony.
1: Hektár.
0: Igen,
1: és
0: igen.
1: Abban 10-12 tanya is volt, és olyankor nagyon, nagyon nagy a ijegység.
0: Igen, és hát sajnos hát ez a pihe megjön, hát egy darabig jön, aztán majd nem jön, meg reméljük, hogy lesz egy-két olyan esős nap, ami ezt egy kicsit leveri.
1: Engíti, igen, ennek
0: igen,
1: a tűzveszélyét.
0: Hát, hogy aztán hány ilyen jellegű tűzesetről kell beszámolnunk majd a következő hónapban, az majd júniusban fog kiderülni. És akkor fogunk majd beszámolni.
1: Igen, június elején jönni fogok ismét.
0: Igen, várunk szeretettel, és reméljük, hogy minél kevesebb ilyen beavatkozásról kell majd beszámolnod, és minél több jó tanácsot tudunk adni majd akkor is a kedves hallgatóknak. Nagyon szépen köszönjük a májusi munkátokat is, és a továbbiakban is azt szeretjük, hogyha ti bent vagytok a laktanyában, mert mindenkinek az a legjobb.
1: A készenlét a legfontosabb.
0: Igen.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Petrányi Sándor, köszönjük szépen.
2: Szegléd Rádió. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, remélem velem tartanak, további jó rádiózást kívánok.

0: Most a friss információk jönnek, kedves hallgatók, utána folytatjuk majd a jó reggel Ceglédet a kiváló közös ismerősökkel. Tartsanak velem!
1: Erős esős idővel folytatódik a hét. Holnap megalakul az új országgyűlés. Iráni katonai célpontokat támadott az amerikai hadsereg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírőgyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légicsapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg három a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az iráni támadásra adott válasz volt. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A fertőzésben hárman haltak meg, nyolcan gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. Nemes László Árva című filmjét is vetítik a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon júniusban. Az Oscar-díjas rendező harmadik nagyjátékfilmje egy 12 éves budapesti zsidó fiú drámáját mutatja be az 1956-os forradalom után.
2: Az időjárásról.
1: A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, este 6-ig éleszek a műsorvezető, utána Szatmári Gábor jön, ha minden igaz, utána pedig Vörös Nándi, most meg a reklámok, zenék és programajánló, füleljenek rám ezért is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Cegléd Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvany@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvenc.

0: Kedves hallgatók, véget ért a mai reggeli műszak, a Jó reggelt Ceglét folytatjuk mindjárt a plusz-minusz kettővel, mutatom, hogy ez a műsor mivel indul. A hírek után azonnal játszom a Think About Us 2026-os muzsikát itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Felhős, esős idővel folytatódik a hét, holnap megalakul az új országgyűlés. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés a DÁP-on. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légi csapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg három a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az iráni támadásra adott válasz volt. Ma egy éve választották pápává Robert Francis Prevost bíborost, aki 14. Leó néven lett a katolikus egyház feje. Az évforduló megünneplésére a Vatikán is készül. Az ajándékok között szerepel a Leó Rómában című film, amely a pápa és az örökváros kapcsolatát mutatja be. Ez a harmadik dokumentumfilm, amelynek 14. Leó a főszereplője. A Perui Leó és a Leó Chicagóból című alkotások tavaly készültek el. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthon teremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem.
2: Az időjárásról.
8: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ha +-2-t azonnal folytatjuk itt a 92.5-ön a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Fontos hasznos infókkal, programajánlóval. Nem sokára pedig lapszemlézünk is. Tartsanak velem ezért is.
0: FM 92.5. Ceglédia Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc Bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyerek nap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
3: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a természetesen művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a természetesen művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó. Utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24

0: A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308-7072-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. 3 héttel ezelőtt döntött úgy Marsi Anikó és Gönczi Gábor, hogy pihenőre mennek, azaz egy időre visszavonulnak a képernyőről. A TV2 női híradósa azóta az ideje nagy részét a Balatonparti otthonában tölti, ám hiába van vakáción, ugyanannyi dolgozik, mint ha nem pihenne. Házat újít és szépít, családi programokat szervez és egy új sportkihívásra is készül. Annak azonban nagyon örül, hogy hosszú évek óta először újra rengeteg időt tölthet együtt a szeretteivel. Utoljára nagyjából az elmúlt 2 évben voltam olyan elfoglalt, mint a most eltelt 2 hétben, csak teljesen másképp kezdte a lapnak Marsi Anikó, aki amióta április 17-én a műsorvezető társával, Gönczi Gáborral bejelentette, hogy egy időre hátat fordít a képernyőnek és pihenni megy, a nyilvánosság elől is visszavonult, a közösségi oldalain sem jelentkezett. A Blik megkeresésére azonban elárult, a nagy munkában van, ahelyett ugyanis, hogy egy tengerparton pihenne, a balatoni otthonukat csinosítják a férjével, Gyarmati Gáborral. Tény, hogy a klasszikus láblógatós parton heverészős nyaralásokat sosem erőltettem, mert az nem

0: Jött is már rám panasz a férjemtől, hogy én szívem szerint még este 10-kor is falat vakolnék, amely szenvedélyem attól, hogy több időm van rá, nem csitult, hanem erősödött. Imádom, hogy oda tudok figyelni a házikunk felújítására, sőt, amit csak tudok, mindent a két kezemmel szeretnék megoldani. Ez így sokkal lassabb, mintha profikkal csináltatnám, de hatalmas boldogság. Nagyon szeretem ezt a favágástól kezdve a szigetelésen át, a függöny felvarásig minden apró elemét árult el a Bliknek Marsi Anikó, akinek az is hatalmas boldogság, hogy a szeretteivel is minőségi időt töltett, például a Dublinban egyetemre járó nagyobbik fiával. Május elején megérkezett Írországból a nagyfiam, marad is egy hónapig, aztán megy vissza. Elképesztően büszke vagyok rá, mert elnyerte másodéves elméleti fizikus hallgatóként a Trinity Egyetem létező legnagyobb ösztöndíját, meg nagyjából amúgy minden matematika és fizika versenyt, ami szembe jött vele, plusz jövőre már tanársegéd lesz az egyetemen is, megpályázott egy 3 hónapos nyári kutató munkát, oda is beválasztották. Szóval dagad a keblem a büszkeségtől rendesen, nyilván az édesapjáé is, mondta Vilmosról a műsorvezető, akinek másik fia Vince is ad okot a büszkeségre bőven, igaz, ő inkább a sportokban és a nyelvekben jeleskedik. Vízilabdázik, boxol és úgy váltogatja a magyart, az angolt, a spanyolt, mintha így született volna, és ugye van egy kis nagy lányom is. Az októberben elhunyt nővérem egyetlen gyermeke. Ő is tanul, a minap magával is vitte Vilmosomat a Gödöllői Egyetemre, Eszter ugyanis környezetvédelmi mérnöknek készül, áradozott Marsi Anikó, aki imádja a családi élet minden pillanatát, hiszen valóban tartalmas időt tud eltölteni azokkal, akik a legfontosabbak az életében. Az elmúlt 10 évben nem tudtam a gyerekekkel ennyi időt tölteni együtt, sajnos. Most igyekszem bepótolni mindazt, ami kimaradt. Anyukám is velünk van, és talán nem kell ecsetelnem, hogy reggeltől estig süt főz. Erről leveszélni sem tudom, de nem is akarom, csak szeretettel veszem tudomásul, hogy örülhetünk egymásnak, mint tette hozzá meghatottan a TV2 sztárja, aki emellett a sportot sem hanyagolja, hiszen az utóbbi években a futás fontos mozgásformává lett az életében. Ráadásul kiderült, hogy a kitartása másokat is inspirál, plusz egy egészen érdekes kihívás előtt áll, amelyhez társakat keres. Rám talált egy sportegyesület, mindezt a legjobbkor, a legtökéletesebb témával, nevezetesen, hogy szervezzünk be 15-40 pluszos, főleg irodai munkát végző nőt, akik mindig találnak kifogást a mozgásmentességre. A cél az, hogy az októberi spármaratonon lefussanak velem 10 kilométert, mesélte Marsi Anikó, aki az új futóklub miatt a balatoni pihenését is megszakítja. Szombaton reggel ugyanis a Norma Fánál elindul az első csajos futás. Ezzel is foglalkozik természetesen még ennél is részletesebben a blik.hu felület.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, alapszemlét a blik.hu felülettel. Szabó Győző a Nagy Fiúk című műsor vendégeként őszintén mesélt az élete fontos állomásairól, a családi életéről, illetve arról, hogyan alakult a karrierje az évek során. Tiszteli a szakmáját, a kiváló kollégáit, mint mondja, egy táskával érkezett a fővárosba, és magának köszönheti mindazt, amit elért. A színész Nyírbátorban nevelkedett, és 14 éves volt, amikor elhagyta a szülőhelyét, a családját, és képzőművészetet kezdett el tanulni. A mai napig szeret és tud rajzolni, a fantáziája rendkívül élénk, legyen szó az álmokról, vagy a megvalósítandó tervekről. Mindig vannak újabb és újabb elképzelései, most éppen egy kávézó megvalósításán töri a fejét. Örül, hogy foglalkoztatott színész, és ma is érzelmesen gondol arra, hogy olyan nagy művészekkel játszhatott együtt, mint például Haumann Péter. Mivel pörög a munkájában is, mindent azonnal akar az életben, ezért kevesebb időt tud a családjával tölteni. Bevallása szerint a felesége Rezes Judit viszi a családi ügyeket, vele kevesebb időt tudnak tölteni a gyerekek az elfoglaltságai miatt. Három gyereke van, a nagylánya Bori levált a családról, ami érzékenyen érinti, és ma is nehezen beszél róla. Misi fia 16 éves, Gazsi 6, és nehezen tudja elképzelni, hogy a gyerekek egyszer majd nem velük élnek, mondta Peller Marian Nagy Fiúk című podcastjében. Szó esik a Rezes Judittal való házasságáról is. Több mint két évtizede alkotnak egy párt, illetve arról, hogy a színésznő miként viszonyul a férje szabadság vágyához és életmódjához. Szabó Győző szerint a felesége nem próbálja meg lelassítani őt, hanem elfogadja, hogy a színész a saját szabályai szerint él, írja egyébként ezt a Nőklapja Café. Teljesen szabadon tudom élni az életemet, bármi, amit úgy érzek, hogy korlátoz, vagy bármi, ami leszabályoz, azonnal befeszít, fogalmazott. Hozzátéve, Rezes Judit az évek során felismerte, hogy nem érdemes megváltoztatni őt, ami nem makacságból fakad, hanem abból, hogy a színész ragaszkodik a saját elképzeléseihez. Beutazta a világot, feszegette a határait, mint meséli, mindig olyan helyekre ment, ami inkább tiltott volt. Az aktív sportolás és a könyvolvasás tudja kikapcsolni a hétköznapokból. A színészt érzékeny emberként mélyen megérintik az élet történései. Simán el tudom sírni magam egy filmen, vagy amit látok magam körül, és nagyon meg is lehet bántani, vallotta be, hozzátéve, a fájdalmat sokáig magában hordozza. A beszélgetés során azt is elárulta, hogy legutóbb akkor sírt, amikor megbántotta a fiát. Tudok bocsánatot kérni, és jól is vette. Ő is sírt, amikor bocsánatot kértem, mesélte, ezzel is érzékeltetve, hogy bár kemény külsővel bír, érzelmes ember. Szabó Győzővel is foglalkozik, tehát a blik.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.
2: Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: visszavár.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elmondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Kora reggel a délkeleti határoz közel kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórt arra egy futószápor, esetleg zivatar kialakulhat. Erre nagyobb esély nyugaton és északon mutatkozik. Több tájegységünkön élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire forduló szél, kora reggelre 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütést gyakran zavarhatják meg gomoly felhők, és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, néha felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, a legmelegebb órákban 21-27 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Rádióban. Kedves hallgatók, már is mutatom, melyik slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal a Lost Frequencies érkezik a The Feeling című közös ismerőssel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Holnap megalakul az új országgyűlés. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Ma egy éve választották pápává Robert Francis Prevost bíborost, aki 14. Leó néven lett a katolikus egyház feje. Az évforduló megünneplésére a Vatikán is készül. Az ajándékok között szerepel a Leó Rómában című film, amely a pápa és az örökváros kapcsolatát mutatja be. Ez a harmadik dokumentumfilm, amelynek 14. Leó a főszereplője. A Perui Leó és a Leó Chicagóból című alkotások tavaly készültek el. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 000 jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehova. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába. Az üres férőhelyek már elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthon teremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem.
2: Az időjárásról.
5: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autócsomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Ez itt a Plusz mínusz 2. Folytatjuk dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel. Igen, a fontos hasznos infókkal, a programajánlóval, és elárulom hamarosan azt is, hogy mit üzennek már a csillagok, nyilván elsősorban azok számára, akik lemaradtak a Jó reggelt Cegléd című műsorról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, tartsanak velem.
0: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Felszégi Gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Felszégi Gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Május 12-én jön! Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli őszművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotokmühelye@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Hogy mostanában a félelem és a gyanakvás tartott gúzsban, és egy sor olyan dolgot nem tudtál megtenni, amely régen teljesen természetes volt számodra. Sokáig azonban biztosan nem lehet így élni, így ideje szembenézned a démonaiddal, leszámolnod velük és elkezdeni újraélni. Készen állsz erre, még ha te néha azt is hiszed, hogy nem. Bika, az élet körülöttünk gyorsan változik, de mi néha hajlamosak vagyunk arra, hogy ezeket a dolgokat figyelmen kívül hagyjuk. Ma alkalmad lesz ezzel a saját életedet illetően szembesülni, és rájönni, mi az, amit már nem lehet a régi módon megtenni. Állj fel, újulj meg, tanulj, ha kell, ne maradj le. Változz te is a világgal együtt, ma jó alkalmad lesz erre. Ikrek, ha úgy látod, hogy valami már egy ideje nem szolgálja a céljaidat, változtass. Vannak eszközök, módszerek, melyeken egyszerűen túlhaladt az idő. Neked pedig, aki mindig igyekszel követni a változásokat, muszáj lesz változtatnod és elhagynod azt, ami már régi és már elavult. Lehet, hogy ez igaz most bizonyos személyekre is. Rák, vannak helyzetek, amikor rá kell jönnünk, hogy az eredeti terveink úgy, ahogyan azt elképzeltük, már soha nem fognak megvalósulni, így muszáj változtatnunk rajtuk. Ma veled is megtörténhet, hogy szembesülsz a tényekkel, és módosítanod kell az irányt az életed valamelyik területén. Légy profi, dönts is úgy, ne csak az érzelmeid irányítsanak. Oroszlán, ha az ember nagy nyomás alatt él vagy dolgozik, az általában rossz hatással van a humorérzékére is. Vedd hát figyelembe ezt is, amikor ma viccelődnél valakivel, különösen, ha nem szeretnél vitát vagy sértődést. Vannak helyzetek, amikor érdemes kihagyni még egy kínálkozó magas labdát is. Szíz! Ha bizonyos külső körülmények miatt egy terved végül nem úgy valósul meg, ahogyan eredetileg tervezted, ne bánkodj túlságosan. Az életet néha igazítani kell a valósághoz, és érdemes a lehető legtöbb dologhoz rugalmasan hozzáállni. Igaz lehet néha ez az emberi kapcsolatokra is, különösen neked, aki hajlamos vagy komoly elvárásokat támasztani a partnered felé. Egy zene után folytatjuk a csillagok üzeneteivel.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

És folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma kiderülhet, hogy valami, amiről azt hitted, még egy jó ideig el fog tartani, egyszer csak véget ér, és neked új tervet kell készítened a helyettesítésére. Ne legyen emiatt egyetlen álmatlan éjszakát sem. Az élet már csak ilyen. Változik a világ, és változnak vele a körülményeink. Te pedig légy most is ugyanolyan rugalmas, mint általában, pont ebben rejlik az erőd. Skorpió, ma negatív hangulatban ébredtél, sebezhetőbbnek érezheted magadat a szokásosnál, és ez megakadályozhat abban, hogy helyesen dönts fontos kérdésekben. Igyekezz hát ezeket későbbre halasztani, olyan időpontra, amikor képes vagy a pillanatnyi lelki állapotodtól függetlenül dönteni, ma maradj meg a szokásos napi rutinnál. Nyilas, ma elképzelhető, hogy egy ügyet, feladatod, melyről azt hitted, hogy még ráérsz vele, hirtelen nagyon sürgősé válik. Ez nyilvánvalóan nem kellemes, de nem szabad pánikkal reagálnod az ügyre. Szervezz át mindent, mondd le, amit le lehet, és állj profin a problémához. Gyorsabban túl leszel rajta, mint gondolod, és utóbb talán azt fogod gondolni, jobb is volt így. Bak, ha te magad feszült vagy, és ez ráadásul meg is látszik a viselkedéseden, ne lepődj meg, ha ugyanezt kapod vissza a másik embertől is. Próbálkozz meg inkább a nyugalommal és a kedvességgel is, igyekezz ezzel hatni a környezetedre is. Hidd el, könnyebb elviselni még a nehezebb napokat is jókedvűen. Vízöntő, ma talán kicsi alább, hogy benned az a lelkesedés, amely általában jellemző rád, és ami erőt ad a nehezebb napokon is. Ma, legyen munka vagy tanulás a napi programod, valahogy minden nehezebben és lassabban fog sikerülni, és az idő is ólomlábakon jár majd. Ne aggódj, ez a nap sem tart 24 óránál tovább, és holnap már egy másik kezdődik. És végül halak, ma, ha meg akarsz oldani egy problémát, le kell ásnod egészen annak gyökeréig, és olyan kérdésekre is válaszolnod kell önmagadnak, melyeket nem könnyű még feltenned sem, nemhogy őszintén szembenézned velük. Pedig ez csak így megy, légy őszinte önmagaddal, és ha kell, hozd meg egy olyan döntést is, amely fájdalmat okoz. Most talán csak így érhetsz célhoz. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Ceglét külső kátai út. Ipari park.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg Kisálla Teledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elmondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Kora reggel a délkeleti határoz közel kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórtan egy-egy futószápor, esetleg zivatar kialakulhat. Erre nagyobb esély nyugaton és északon mutatkozik. Több tájegységünkön élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire forduló szél, kora reggelre 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütést gyakran zavarhatják meg gomoly felhők, és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, néhol felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, a legmelegebb órákban 21-27 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

0: A délelőttnek, kedves hallgatók, vége. A délután mindjárt indul, nálunk ezzel a felvétellel. A hírek után azonnal Félix Ján érkezik hozzánk a Walk With Me című közös ismerőssel. Önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatus fürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták az új igazságügyi miniszterjelölt nevét. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellitei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légicsapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg három a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az iráni támadásra adott válasz volt. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehova. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába. Az üres férőhelyek már elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján.
8: Az időjárásról.
9: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
8: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek, a Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez, és már most parádés hétvégét. Folytatjuk dalokkal itt a 92.5-ön, a Plusz-minusz-kettőt. Hamarosan pedig a mai nappal, azaz május 8-ával pénteken foglalkozok. Maradjanak velem.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Cegléd Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz is regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvany@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, május 8-a van, a mai napon a Mihályok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Géza, Győző és Péter nevű ismerőseiket is. A Mihály héber eredetű bibliai név, a Mikáél magyar formája, jelentése ki olyan, mint az istennő, Istenhez hasonló. Szoktam ott mondani, bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene után folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, tartsanak velem!
1: Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenésszel. A mai napon 51 éves Enrique Iglesias, Grammy és Latin Grammy díjas spanyol énekes, nem kell bemutatni senkinek, 9 éves korától Miami-ban él, jó ízlése van. Julio Iglesias, spanyol énekes és Isabel Preisler modell és televíziós személyiség fia. Világszerte eddig 38 millió albumot adott el, többek között ugye ő nyitotta meg a 2008-as labdarúgó Európa bajnokság döntőjét Can You Hear Me című slágerével. Manapság közel 40 millió eladott lemezzel ő az egyik legkedveltebb spanyol előadó. Természetesen szeretné lekörözni édesapját, de elmondása szerint nagyon fontos számára az apai támogatás, hát őt nagyon nehéz lesz, maradjunk annyiban. Enriquét több híres nőhöz fűzték, mi érzelmek, hogy legyen egy kis bulvár is benne, többek közt a Miss Universe egyik nyerteséhez, Alicia Machadohoz, a popének és Christina Aguilerához, valamint a szellemekkel suttogó sztárjához, Jennifer Love Hewitthoz. Jó ízlése van a csókának, nem? Már évek óta, igaz, kisebb-nagyobb mosolyszünetekkel, az orosz teniszcsillaggal, egykori teniszcsillaggal, Anna Kurnyikovával boldog. Vele az egyik videóklipje az Escape forgatásán ismerkedett meg. A párnak egyébként 2011. december 16-án ikrei születtek, Nicholas és Lucy, 2020-ban pedig megszületett harmadik gyermekük, a nevét nem tudom, de most ebben az esetben teljesen mindegy. A születésnapos Enrique Iglesias énekel itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

0: kedves hallgatók, még mindig születésnapos zenészekkel foglalkozunk. 83 éves lenne a Laux József rock és jazzdobos könyvkiadó, az Omega és az LGT együttesek alapító tagja. Laux József és Luzsénszky Zseráldin fiaként született, szülei 1940. augusztus 3-án kötöttek házasságot a budapesti Szent Imre Herceg úti plébánia templomban, már kisiskolás korában dobolt, különböző jazzzenekarokban játszott. 1960-ban a Benkó Dixielandben tagja lett, korengedménnyel, 1962-ben alapító tagja volt az Omegának, ahol egyetlen szerzemény fűződik nevéhez, a Kérges kezű favágok című instrumentális dal. 1971-ben Presser Gáborra kiváltak és megalakították a Lokomotív GT-t. 1976-ig volt a zenekar dobosa, később disszidált és Los Angelesben telepedett le, miután elvált Adam és Annától. Először csupán 1985-ben látogatott haza, majd a 90-es évek elején végleg hazatelepült. 2008-ban előadó művészként és a kiadójának ügyvezető igazgatójaként megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés. Laux Tibor egyébként 2016-ban hunyt el, augusztus 6-án szívbetegségben. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, ha már szóba került az Omega, akkor ez a formáció következik egy klasszikussal itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, egy nevet még meg kell említenünk. 75 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Philly Bailey, 7-szeres Grammy-díjas amerikai R&B, soul, gospel és funk énekes, valamint zeneszerző és ütőhangszeres, hangterjedelme 4 oktáv, csak mondom. Leginkább az Earth, Wind & Fire formáció énekesenként ismert, számos szóló lemeze is megjelent, az 1984-ben kiadott Chinese Wall Grammy jelölést is kapott. Ezen az albumon szerepel Bailey legismertebb slágere, a Phil Collins-szal készített Easy Lover című duett, amit mi is játszunk itt a Ceglét Rádióban. Bailey összesen 21 Grammy jelölést kapott pályafutása során, melyből, ahogy már említettem, 7 díjat el is nyert. A Rock and Roll Hall of Fame, a Walker Group Hall of Fame és a Songwriters Hall of Fame is beiktatta tagjai közé, a Berklee College of Music tiszteletbeli tagjává választotta, valamint szülőállama Colorado is beiktatta a Colorado Music Hall of Fame-ben. Na, hogy az Earth, Wind & Fire következik, Philly Bailey tiszteletére itt a Ceglét Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga Huncut?
4: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gírosz.
10: Pont egy gírosz?
9: Igen, pontosabban a gírosz pont.
3: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
11: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elmondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Kora reggel a délkeleti határoz közel kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórt arra egy-egy futózápar, esetleg zivatar kialakulhat, erre nagyobb esély nyugaton és északon mutatkozik. Több tájegységünkön élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire forduló szél, kora reggelre 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütést gyakran zavarhatják meg gomoly felhők, és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, néhol felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, a legmelegebb órákban 21-27 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 utolsó 60 perce. A hírek után azonnal Lady Gaga énekel nekünk, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc Bohóc és a Rölövé Tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyerek nap a Hobbi Áruházban. Várunk az egész családdal.
5: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
4: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobil gumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobil gumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták az új igazságügyi miniszter jelölt nevét. Nőtt az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellitei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. Hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Ples Tamás hozzátette, mielőbb ki kellene dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Az emlékhelyek napján holnap nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a Fünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kalandot.
7: Az időjárásról.
8: A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésvel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autócsomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
7: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-minusz 2 azonnal folytatódik itt a Cegléd Rádióban dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és persze szólok majd az időjárásról is. Ezért is maradjanak velem.
0: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azon elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Ebéd rádió sok magyar zenével. Változatosan.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzus

0: az alvásciklust, felületesebbé válik, nem tudja annyira kialudni magát az illető, és nappal koncentrációzavar, aluszékonyság lesz, és lehet, hogy a hosszabb ideig kéne koncentrálni, nappali mikroalvások, narkolepsziás epizódok alakulhatnak ki, és ez például egy vezetésnél, ez komoly probléma lehet.
1: Ez
0: bárkinre jellemző, tehát ezt mindenképpen szűrni kell. Hogyha valakinél ilyen jelentkezik, és mondjuk így kiszűrik, akkor azért egy fülorgégészeti vizsgálatra szükség van, hogy van-e orrsövény ferdülés, vagy nagy mandulák, vagy bármi olyan fülorgégészeti oka van-e annak, hogy ő mondjuk így horkol. Nagyon jellemző a jelentősen elhízott embereknél egyébként, mert ott a nagy testsúly az, ami a normál légzés dinamikát tudja gátolni, tehát ez is egy ok lehet, de hogyha nem találunk ki ilyeneket, vagy nagyon ijesztő az éjszakai horkolás, akkor ezt alváslaborban tudják vizsgálni és diagnosztizálni.
1: És akkor be kell menni aludni,
0: aludni,
1: akkor megfigyelik a beteget.
0: Így van, megfigyelik a légzési mintát, magát a horkolásnak a jellegét, monitort tesznek rá, hogy milyen tevékenységek figyelhetők meg, és hogyha ez az alvási apnoe szindróma hátterében egy ilyen légúti bezáródás figyelhető meg, akkor egy maszkot is kaphat az illető, ami nyitva tartja alvás közben a légutakat.
1: Igen, igen. Hát jó lenne ugye alvás közben is orron keresztül lélegezni inkább, ugye, de hát erre nem tud az ember odafigyelni, amikor alszik.
0: Igen.
1: Természetesen.
0: Tehát, de hogy ezt komolyan kell vegyük, tehát a horkolást komolyan kell vegyük.
1: Mechanikai eszközökkel ez javítható, ez az állapot?
0: Igen, igen, abszolút, de fontos, hogy adekvát legyen, tehát fontos az, hogy nekem, ami a problémám, és ami miatt horkolok, annak megfelelő eszközt kapjak. Tehát tényleg ennek utána kell menni.
1: Hú. És tényleg az alvás minőség és az álmokra is visszatérve, hogy nagyon sokszor olyan aktív álmai vannak az embernek, lehetnek ezek rémálmok is, meg bármi, de nem fontos, hogy rémálom legyen, csak egy nagyon aktív tevékenység folyik. Ez nyilván azt jelenti, hogy közben az agy meg az idegrendszer nem piheni ki magát rendesen, mert nagyon-nagyon dolgozik.
0: Nem feltétlen, tehát lehet ez is egy feldolgozás, egy emlékképnek a feldolgozása, egy álom. Nyilván, hogyha a rémálom vagy az álmok kapcsán én felébredek, nem tudok visszaaludni, ezen pörgetem magam, akkor az már okozhat egy kialvatlanságot.
1: Igen.
0: És akkor itt meg is érkeztünk oda, hogyha mondjuk lehet, hogy időtartamban megvan, meg lenne, de minőségében nem olyan pihentető, nem megfelelőek a ciklusok, gyakorik a megébredések, nehéz a visszaalvás, akkor viszont ez a krónikus fáradtság, krónikus kialvatlanság állapotával találjuk szembe magunkat.
1: Igen, igen, igen, igen. Na de gondolhatná az egyszerű ember, hogy hát biztos vannak már nagyon jó tabletták, azt szépen beveszem este, és úgy alszom, mint a tej, de ez nem így van azért, ugye?
0: Vannak ilyen tablettek, elalvást segítő, meg átaltató tabletták is. Legutolsó sorban javasolnám ezeket. Érdemes mindig egyénre szabottan megnézni és megvizsgálni azt, hogy mi az oka annak, hogy kialvatlannak érezzük magunkat. Tehát tényleg mondjuk az első kérdés, szokott-e horkolni valaki? Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos idézőben vízválasztó dolog, mert ekkor vannak ugye olyan egészségügyi kockázatok, amivel komolyan kell foglalkozni. Igen. Hogyha ilyen dolgok nincs, akkor megint csak érdemes végig gondolni, szedünk-e valami olyan gyógyszert, ami esetleg az alvásunkat megborítja, befolyásolja. Milyen az életmódunk? Tehát mondjuk mennyi a koffein fogyasztásunk?
1: Igen.
0: Tehát ez is nagyon fontos. Nagyon könnyű belekerülni egy olyan ördögi körbe, hogy ahhoz, hogy nappal fáradtabb vagyok, de jobb legyen a teljesítmények, iszok kávét, nagy isten energiaitalt, de ettől mondjuk nehezebben tudok elaludni. Akkor kevesebbet alszom, másnap még kifáradtabb vagyok, vagy kialvatlanabb vagyok, igen, és ez az ördögi kör fönntartja önmagát. Pontos azt is, hogy a táplálkozásom, ugye mindig valahol ide lyukadunk ki, de bizony a táplálkozásunkkal is összefügg, milyen minőségű ételeket fogyasztunk,
1: és mikor?
0: Azt mikor fogyasztjuk.
1: Igen,
0: így van.
1: Nem este 10:30-kor kell egy komplett vacsorát betolni, ugye?
0: Igen, egyébként ezzel megint vannak viták, hogy azt teljesen bizonyítani nem tudtuk, hogy mondjuk így egy esti nagyon laktató vacsora mondjuk rossz hatással van. Refluxot biztos okozhat.
1: Igen.
0: És mondjuk a reflux az zavarhatja az alvást, tehát ilyen kontextus van.
1: Igen.
0: De inkább szokás kérdés. Valaki például nagyon jót tud pihenni telt gyomorral, és őt nem zavarja. Valakit meg zavar, úgyhogy ez inkább a szokás meg a viselkedés kérdésköre, de mondjuk összefüggésben van, ha a táplálkozásról tovább megyünk, akár a stresszről, a stresszmenedzsmentről, mennyi stressz hatás ér minket, mi azzal hogyan küzdünk meg, illetve milyen a testmozgásunk. mert hogy nagyon jó, hogy az idegrendszerünket

0: Egyébként így használjuk, pörgetjük, túlpörgetjük, de fizikális szinten mennyire tudjuk azokat a feszültségeket levezetni,
1: és
0: a testünket mennyire használjuk, vesszük igénybe, illetve, hogy ez a testmozgás, ami azt beiktatjuk, akkor ezt hova tegyük? Mert nyilván lefekvés előtt az lehet, hogy rontani fog az elalvás képességen, persze, de ha meg túl korán, lehet, hogy az se jött. Tehát van ennek is egy ilyen ideális időpontja, hogy mikor javasolják a testmozgást, de megint csak itt egyéni szükségletekre fókuszáljunk, hogy kinek azért a napi rendjébe hova illeszthető ez be.
1: Igen, hát sajnos ideális időponthoz érkeztünk, hogy befejezzük ezt a beszélgetést. Ennyi fért a mai műsorba. Biztos, hogy ezt a témát még feszegetjük egy picit, és ha már a mozgásnál tartunk, akkor majd fogunk erről is beszélni azért, hogy nem kell itt arra gondolni, hogy olimpiai bajnoknak kell lenni mindenkinek, hanem egy egyszerű kis testmozgással nagyon sok jó hatást el tudunk érni, ugye?
0: Így van, így van. Illetve még, hogyha esetleg folytatjuk ezt a témát, mert vannak még olyan megfontolások, hogy mire érdemes figyelni elalvás előtt, mit kerüljünk, mit ne kerüljünk, amit lehet, hogy nem is tudunk róla, de befolyásolják az elalvási képességünket.
1: Oké, hát ez egy fontos téma, én azt hiszem, úgyhogy ezen tovább megyünk majd mindenképpen. Most ennyi fér tehát ebbe a mai adásba, ez volt az egészségünkre 15. része. Dr. Szabó Ivetnek köszönjük szépen a nagyon sok fontos és hasznos információt, és akkor a szép álmokat kívánok.
0: Köszönöm én is a figyelmet, és jó egészséget kívánok. Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Este addig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620 242 26 59-es telefonszámon.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan. We'll be right back.

0: mutatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Bruno Mars énekel a hírek után, azonnal tőle szól majd az I Just Might című közös ismerős. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gyereknap a Hobby áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobby áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobby áruházban. Várunk az egész családdal.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzózalékot. Hamarosan véget ér a fűtési szezon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk, a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A Hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több iráni kikötőt is blokkád alá vont. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntető eljárás vádlottjai. A mai tárgyaláson elhangzott, hogy a Jókai utcai társasház tetőterében egy cég ráépítéssel 15 új lakást tervezett kialakítani. A tetőszerkezetet és a homlokzat főpárkánya feletti falat részlegesen visszabontották. Utóbbi leomlott. A több tonna törmelék a járdára és az úttestre zuhant, 3 ember sérült meg. Az ügyészség a vádlottak szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzózalékot, a Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbesztel szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két kézételt, a Penny to go brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mill laktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Hamarosan véget ér a fűtési szezon. A főtáv már a nyári karbantartásokra és fejlesztésekre készül. A társaság közlése szerint a tartósan enyhe idő miatt már jelentősen csökkent a távhő felhasználás Budapesten. A legtöbb épületben a korszerű szabályozórendszer automatikusan leállítja a fűtést, amikor emelkedik a külső hőmérséklet.
2: Az időjárásról.
6: Napos, fátyolfelhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még észak keleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, a zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzással két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak a 22-es kilométernél szűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autócsomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten vezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonál este 6 óráig Süveges András. Remélem velem tartanak, folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig lapszemlével, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, most meg a Soulwave dalával, ez a Szaladok, tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak!
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Cegléd Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem Zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, Zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk lapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. A rapper drogfüggősége óriási visszhangot váltott ki a nyilvánosságban, bár rajongói mindig teljes erőbedobással álltak ki mellette. Tideni állapota napról napra javul, hamarosan a színpadra is visszatér, ez azonban még közel sem jelenti azt, hogy teljes mértékben maga mögött tudhatja a sötét múltját. Drejó Ágnes, a szakpszichológus lapnak adott interjújában kifejtette, hogy milyen veszélyeknek kell szembenézni a zenésznek. Tideni drog problémái hónapokkal azelőtt már napvilágot láttak, hogy megjelent volna a Maszk mögött című dokumentumfilm sorozata, hiszen a rajongóknak már hónapokkal korábban feltűnt, hogy valami nincs rendben. Látványosan lefogyott, furcsán viselkedett, és megjelent rajta a mára már ikonikussá vált fekete maszk is, amely a tönkrement órának látványát hivatott elfedni. A rapper szerencsére még időben visszafordult attól a lejtőről, amit sokan már végzetesnek hittek, jelenleg is mindent megtesz a gyógyulásért. Ez azonban nem olyan egyszerű, mint ahogy egy laikus gondolná. Drejó Ágnes a szakpszichológus interjújában elmondta, Tideni esete több szempontból is speciális. A két részes dokumentum sorozatban a zenész sokat mesélt az érzéseiről, mindamellett, hogy barátai, családtagjai és zenésztársai is megszólaltak. Milyen volt neki közvetlen közelről megtapasztalni annak veszélyét, hogy esetleg el is veszíthetik őt. A felépüléssel kapcsolatban Drejó Ágnes rávilágított, a közösségi média kifejezetten nehezítő tényező a felépülési folyamatban. Óriási nyomást okoz a közösségi média abban a tekintetben, hogy folyamatos elvárásokat támaszt az énekes felé, amiknek nyilván szeretne megfelelni. Arról nem is beszélve, hogy ezen a platformon túl gyakran és túl sokáig lehetnek felemlegetve a múlt hibái, melyek szégyent és szorongást válthatnak ki, ami lélektani túlterheléshez vezethet. Az egyéni józanság és abszinencia valamilyen vágy, testi élvezet vagy szertudatos és önkéntes kerülése hamis biztonságérzetet adhat neki, és bár az már egy komoly eredmény, de semmiképpen sem jelenti még a teljes stabilitást. A pszichológus szerint a fizikai kiegyensúlyozottság és megerősödés miatt olyan is előfordulhat, hogy csökken az óvatosság, és fizikai, illetve lélektani értelemben is túlvállalja magát, ami kizárólag stabil terápiás háttérrel, támogató környezettel, világos, pontos határok betartásával a munkában és fokozatos, nem túl gyors tempójú újraterheléssel lehet elkerülni. Drejó Ágnes hangsúlyozta, Tideni személyisége kifejezetten különleges a tekintetben, hogy nagyon-nagyon komoly élsportolói múlttal rendelkezik, ez pedig automatikusan olyan elvárásokat támaszt felé, hogy erős, önfegyelem tekintetében is magas szinten edzett szeméről beszéljünk. Amennyiben az élsport nem egy belső folyamat, hanem külső, edzőknek vagy szülőknek való megfelelés, akkor a belső nyomást az egyén nem tudja kompenzálni. Ő azokat az önértékelési sikereket, amiket korábban a sportból élhetett meg, a zenei világ területére helyezte át. A zene azonban egyáltalán nem olyan exakt, mint a sport, hiszen nem mérhető ugyanúgy számokban. A sportnál a sikert egy meccs, egy érem, egy országos bajnokság, világcsúcs vagy bármi nagyon jól definiálja. A zenében és a művészetek világában ez sokkal nehezebben mérhető, hiszen mi számít sikernek 100 000-es megtekintés, 1 millió like, egy teltházas aréna. Nincs egyértelműen lefektetve, ami már önmagában véve is óriási bizonytalanságot okoz, mondja a pszichológus. A zenész Tideni minden esetre jó úton halad, veszélyek ide vagy oda, a családja és barátai mellette állnak és mindenben támogatják, illetve terápiás segítséget is kap. A Tideni dalok pedig hamarosan újra felcsendülhetnek, hiszen koncertre készül, illetve ősszel a Megasztár zsűri székében is helyet foglal majd. Róla is ír tehát a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a nemzetisport.hu oldallal. Az aranycipő díjat az aranylabdához hasonlóan a francia szaklap, a France Football alapította, és adta ki 1968 és 91 között. 5 évvel később újjáélett a díj, de most újra jelentős reformra szorul. Az első aranycipőt az 1967-68-as idény után adták át a Benfica korszakos portugál csatárának, Eusébiónak, aki 42 találattal a 36 gólos Dunai 2 Antalt, az újpesti Dózsa játékosát előzte meg. A legtöbbszörös győztes Messi 6-szor nyerte el a díjat, őt követi Cristiano Ronaldo 4 elsőséggel. Az európai futballszaklapokat tömörítő szervezet, amelynek tagja a Nemzeti Sport és elnöke pedig a lap főszerkesztője Szőlősi György, a Budapesti Futballfórum Hungary szakmai konferenciája keretében bejelentette, újra gondolja, újra alkotja az aranycipős imást és a díj odaítélésének koncepcióját. Hogy miképpen, az még képlékeny, várják egyébként az olvasók javaslatait is, mármint a nemzetisport.hu oldal. Gruber Zsombor, ezek szerint fociról lesz szó, a Ferencváros támadója alapnak adott interjújában beszélt a Puskás Arénában rendezendő szombati MOL Magyar Kupa döntőről, és elmondta, mindenképpen vissza akarnak vágni az Zalaegerszegnek a bajnokságban elszenvedett 2 vereségért. A 21 esztendős 3-szoros válogatott támadót arról a fél évről is kérdezte az újságíró, amit az ETL-nél töltött. Jól éreztem magam a klubban, már mielőtt oda kerültem, akkor is szimpatikus volt az Ete. Szép fél évet töltöttem el Zalaegerszegen, nagyszerűen ment a játék, csak sajnos megsérültem. Szendei Norberttel, Kis Bencével és Várkonyi Bencével is együtt futballoztam a mostani csapatból, mindannyiukat remek játékosnak és jó embernek tartom. Most viszont a Fradi sikeréért harcolok, bízom benne, hogy jó meccsen miénk lesz a kupa. Erről is ír az oldal. Katona Mátyás szeptember 26-án az Újpest elleni bajnokin súlyosan megsérült. Ütközést követően hasnyálmirigy rendellenességet fedeztek fel nála, hosszú ideig kórházban kellett feküdnie. Az is kétséges volt, egyáltalán folytathatja a labdarúgást. Néhány hete voltam az utolsó kontrollon, egy CT vizsgálata mondta a lapnak, a Nyíregyháza 26 éves futballistája. Egész tavasszal a csapatom rendelkezésére álltam, teljesen egészséges vagyok, semmilyen hatását nem érzem annak az őszi sérülésnek. Beszélt arról is, hogy sportember vagyok, szerettem volna még többet hozzátenni az együttes játékához, függetlenül attól, hogy mi történt velem az ősszel. Az utolsó meccsen és a következő idényben jobb teljesítményt várok magamtól. Katona Mátyással is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal. Még mindig nehéz elérni, hogy a Forma 1-es mezőny végén kullogó Aston Martin, az az istálló, amely hosszú évek elképesztő mennyiségű pénzt felemésztő befektetése után 2026-ra ütemezte a nagy áttörést. Az idei csomag egyelőre ugyanis olyan, mintha egy amatőr bagást tálkolta volna össze. Fernando Alonso a hétvégén Miami-ban elmondta, a váltó teljesen kiszámíthatatlan viselkedése miatt szinte vezethetetlen volt az autó, így a következő időszak feladata ezt kiküszöbölni. Amíg tehát a többi csapat már hónapok óta teljesítményt hajszolja, a Floridában hatékony fejlesztési csomagot vetett be, az Aston Martin még mindig csupán a probléma diagnosztizálás fázisában tart, nagyjából ott, ahol a legjobb istálók a januári bejárató teszten. Forma 1-el is foglalkozik tehát a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.
0: Következzen egy friss

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj. Jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
2: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
8: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
9: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió FM

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elmondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Kora reggel a délkeleti határoz közel kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórt arra egy-egy futózápar, esetleg zivatar kialakulhat. Erre nagyobb esély nyugaton és északon mutatkozik. Több tájegységünkön élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire forduló szél, kora reggelre 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütést gyakran zavarhatják meg gomoly felhők, és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, néhol felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, a legmelegebb órákban 21-27 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Hamarosan Benson Boone énekel nekünk, tőle szól a Mystical Magical című közös ismerős. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Ceglét, külső kátai út. Ipari park.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
4: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobil gumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobil gumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk, a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A Hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több iráni kikötőt is blokkád alá vont. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntető eljárás vádlottjai. A mai tárgyaláson elhangzott, hogy a Jókai utcai társasház tetőterében egy cég ráépítéssel 15 új lakást tervezett kialakítani. A tetőszerkezetet és a homlokzat főpárkánya feletti falat részlegesen visszabontották. Utóbbi leomlott. A több tonna törmelék a járdára és az úttestre zuhant, 3 ember sérült meg. Az ügyészség a vádlottak szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányából származó azbesztel szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 kézételt, a Penny to go brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mil laktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Hamarosan véget ér a fűtési szezon. A főtáv már a nyári karbantartásokra és fejlesztésekre készül. A társaság közlése szerint a tartósan enyhe idő miatt már jelentősen csökkent a távhő felhasználás Budapesten. A legtöbb épületben a korszerű szabályozórendszer automatikusan leállítja a fűtést, amikor emelkedik a külső hőmérséklet.
5: Az időjárásról.
6: Napos, fátyolfelhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még észak keleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, a zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
5: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon 2 szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása 2 szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésvel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autócsomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
5: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez. Este 6 igaz, az még ebben a szűk 60 percben és a következő egy órosszában lehetünk együtt. Most dalok jönnek, hamarosan pedig a mai nappal foglalkozunk, azaz május 8-ával péntekkel, ezért is maradjanak velem.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esemben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem Zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, Zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, május 8-a van, a mai napon a Mihályok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Géza, Győző és Péter nevű ismerőseiket is. A Mihály héber eredetű bibliai név, a Mikájel magyar formája, jelentése ki olyan, mint az istennő, Istenhez hasonló. Szoktam ott mondani, bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene után folytatjuk születésnap a zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenésszel. A mai napon 51 éves Enrique Iglesias, Grammy és Latin Grammy díjas spanyol énekes, nem kell bemutatni senkinek, 9 éves korától Miami-ban él, jó ízlése van. Julio Iglesias, spanyol énekes és Isabel Preisler modell és televíziós személyiség fia. Világszerte eddig 38 millió albumot adott el, többek között ugye ő nyitotta meg a 2008-as labdarúgó Európa bajnokság döntőjét Can You Hear Me című slágerével. Manapság közel 40 millió eladott lemezzel ő az egyik legkedveltebb spanyol előadó. Természetesen szeretné lekörözni édesapját, de elmondása szerint nagyon fontos számára az apai támogatás. Hát őt nagyon nehéz lesz, maradjunk annyiban. Enriquét több híres nőhöz fűzték, mi érzelmek, hogy legyen egy kis bulvár is benne. Többek közt a Miss Universe egyik nyerteséhez, Alicia Machadohoz, a popénekes Christina Aguilerához, valamint a szellemekkel suttogó sztárjához, Jennifer Love Hewitthoz. Jó ízlése van a csókának, nem? Már évek óta, igaz, kisebb-nagyobb mosolyszünetekkel, az orosz teniszcsillaggal, egykori teniszcsillaggal, Anna Kurnyikovával boldog, vele az egyik videóklipje az Escape forgatásán ismerkedett meg. A párnak egyébként 2011. december 16-án ikrei születtek, Nicolas és Lucy, 2020-ban pedig megszületett harmadik gyermekük, a nevét nem tudom, de most ebben az esetben teljesen mindegy. A születésnapos Enrique Iglesias énekel itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, még mindig születésnapos zenészekkel foglalkozunk. 83 éves lenne ma Lauksz József, rock és jazzdobos könyvkiadó, az Omega és az LGT együttesek alapító tagja. Lauksz József és Luzsénszky Zseráldin fiaként született, szülei 1940. augusztus 3-án kötöttek házasságot a budapesti Szent Imre Herceg úti plébánia templomban, már kisiskolás korában dobolt, különböző jazzzenekarokban játszott. 1960-ban a Benkó Dixielandben tagja lett, korengedménnyel, 1962-ben alapító tagja volt az Omegának, ahol egyetlen szerzemény fűződik nevéhez, a Kérges kezű favágok című instrumentális dal. 1971-ben Presser Gáborra kiváltak és megalakították a Lokomotív GT-t. 1976-ig volt a zenekar dobosa, később disszidált és Los Angelesben telepedett le, miután elvált Adam és Annától. Először csupán 1985-ben látogatott haza, majd a 90-es évek elején végleg hazatelepült. 2008-ban előadó művészként és a kiadójának ügyvezető igazgatójaként megkapta a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztje kitüntetést. Lauksz Tibor egyébként 2016-ban hunyt el, augusztus 6-án szívbetegségben. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, ha már szóba került az Omega, akkor ez a formáció következik egy klasszikussal itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió! 92-5!

0: kedves hallgatók, egy nevet még meg kell említenünk. 75 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Philly Bailey, 7-szeres Grammy-díjas amerikai R&B, soul, gospel és funk énekes, valamint zeneszerző és ütőhangszeres, hangterjedelme 4 oktáv, csak mondom. Leginkább az Earth, Wind & Fire formáció énekesenként ismert, számos szóló lemeze is megjelent, az 1984-ben kiadott Chinese Wall Grammy jelölést is kapott. Ezen az albumon szerepel Bailey legismertebb slágere, a Phil Collins-szal készített Easy Lover című duett, amit mi is játszunk itt a Cegléd Rádióban. Bailey összesen 21 Grammy jelölést kapott pályafutása során, melyből, ahogy már említettem, 7 díjat el is nyert. A Rock and Roll Hall of Fame, a Walker Group Hall of Fame és a Songwriters Hall of Fame is beiktatta tagjai közé. A Berklee College of Music tiszteletbeli tagjává választotta, valamint szülőállama Colorado is beiktatta a Colorado Music Hall of Fame-be. Na, hogy az Earth, Wind & Fire következik, Philly Bailey tiszteletére itt a Cegléd Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. 92.5.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elmondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Kora reggel a délkeleti határoz közel kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórt arra egy-egy futózápar, esetleg zivatar kialakulhat, erre nagyobb esély nyugaton és északon mutatkozik. Több tájegységünkön élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire forduló szél, kora reggelre 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütést gyakran zavarhatják meg gomoly felhők, és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, néhol felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, a legmelegebb órákban 21-27 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: Efe.

0: egyedül. Kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Vetta és a One Republic közösét játszom. A hírek után azonnal, tartsanak vele!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd, Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
8: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Oroszországnak el kell hárítania az Ukrajna felől érkező fenyegetéseket, mondta az orosz külügyminiszter. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszországnak el kell hárítania az Ukrajna felől érkező fenyegetéseket, jelentette ki az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov szerint Kijev megpróbálja tönkretenni az oroszok szent ünnepét, a nácizmus fölött aratott győzelem napját. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a héten annak lehetőségéről beszélt, hogy a május 9-i díszszemle idején ukrán drónok támadhatják Moszkvát. Az orosz védelmi minisztérium válaszol közölte, hogy az ilyen kísérletekre Moszkva tömeges rakétatámadással fog válaszolni Kijev központjában. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel készül a BKK a szombati Kossuth téri rendezvényre. Sűrűbben közlekedik majd egyebek mellett az M2-es és az M3-as metró, valamint a 4-es, a 6-os villamos. A rendezvény miatt ugyanakkor lezárják a Kossuth-Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik majd. A tér megközelítését külön akadálymentes minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport is a hétvégi rendezvényekre. Több vonalon bővítik a kapacitást, a forgalmas intercity-ket, illetve egyes interrégiókat több kocsival vagy korszerű, nagyférőhelyes motorvonatokkal indítják. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt, közölte a BKK. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpart nyitás helyszínét is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól.
8: Az időjárásról.
9: Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórtan záporok ma még északkeleten, szombaton pedig délután, főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. Éjszaka 8-14, holnap napközben 21-27 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös úton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Én Süveges András vagyok, még ebben a szűk 60 percben együtt lehetünk, utána jön Szatyi Szatmári Gábor, őt követi Vörös Nándi. Most megérkezik Dash és Youngfly közös, ez itt az Oh Mama. Mindjárt lapszemlézünk is, tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
5: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1 per B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Reklám.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli őszművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. És 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. 3 héttel ezelőtt döntött úgy Marsi Anikó és Gönczi Gábor, hogy pihenőre mennek, azaz egy időre visszavonulnak a képernyőről. A TV2 női híradósa azóta az ideje nagy részét a Balatonparti otthonában tölti, ám hiába van vakáción, ugyanannyi dolgozik, mintha nem pihenne. Házat újít és szépít, családi programokat szervez és egy új sportkihívásra is készül. Annak azonban nagyon örül, hogy hosszú évek óta először újra rengeteg időt tölthet együtt a szeretteivel. Utoljára nagyjából az elmúlt 2 évben voltam olyan elfoglalt, mint a most eltelt 2 hétben, csak teljesen másképp kezdte a lapnak Marsi Anikó, aki amióta április 17-én a műsorvezető társával Gönczi Gáborral bejelentette, hogy egy időre hátat fordít a képernyőnek és pihenni megy, a nyilvánosság elől is visszavonult, a közösségi oldalain sem jelentkezett. A Blik megkeresésére azonban elárult, a nagy munkában van, ahelyett ugyanis, hogy egy tengerparton pihenne, a balatoni otthonukat csinosítják a férjével, Gyarmati Gáborral. Tény, hogy a klasszikus láblógatós, parton heverészős nyaralásokat sosem erőltettem, mert az nem én vagyok. Volt is már rám panasz a férjemtől, hogy én szívem szerint még este 10-kor is falat vakolnék, amely szenvedélyem attól, hogy több időm van rá, nem csitult, hanem erősödött. Imádom, hogy oda tudok figyelni a házikunk felújítására, sőt, amit csak tudok, mindent a 2 kezemmel szeretnék megoldani. Ez így sokkal lassabb, mintha profikkal csináltatnám, de hatalmas boldogság. Nagyon szeretem ezt a favágástól kezdve a szigetelésen át, a függöny felvarásig minden apró elemét árult el a Bliknek Marsi Anikó, akinek az is hatalmas boldogság, hogy a szeretteivel is minőségi időt töltett, például a Dublinban egyetemre járó nagyobbik fiával. Május elején megérkezett Írországból a nagyfiam, marad is egy hónapig, aztán megy vissza. Elképesztően büszke vagyok rá, mert elnyerte másodéves elméleti fizikus hallgatóként a Trinity Egyetem létező legnagyobb ösztöndíját, meg nagyjából amúgy minden matematika és fizika versenyt, ami szembe jött vele, plusz jövőre már tanársegéd lesz az egyetemen is, megpályázott egy 3 hónapos nyári kutató munkát, oda is beválasztották. Szóval dagad a keblem a büszkeségtől rendesen, nyilván az édesapjáé is, mondta Vilmosról a műsorvezető, akinek másik fia Vince is ad okot a büszkeségre bőven, igaz, ő inkább a sportokban és a nyelvekben jeleskedik. Vízilabdázik, boxol és úgy váltogatja a magyart, az angolt, a spanyol, mintha így született volna, és ugye van egy kis nagy lányom is. Az októberben elhunyt nővérem egyetlen gyermeke, ő is tanul.

0: igazi életében. Ráadásul kiderült, hogy a kitartása másokat is inspirál, plusz egy egészen érdekes kihívás előtt áll, amelyhez társakat keres. Rám talált egy sportegyesület, mindezt a legjobbkor, a legtökéletesebb témával, nevezetesen, hogy szervezzünk be 15-40 pluszos, főleg irodai munkát végző nőt, akik mindig találnak kifogást a mozgásmentességre. A cél az, hogy az októberi spármaratonon lefussanak velem 10 kilométert, mesélte Marsi Anikó, aki az új futóklub miatt a balatoni pihenését is megszakítja. Szombaton reggel ugyanis a Norma fánál elindul az első csajos futás. Ezzel is foglalkozik természetesen még ennél is részletesebben a blik.hu felület.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, alapszemlét a blik.hu felülettel. Szabó Győző a Nagy Fiúk című műsor vendégeként őszintén mesélt az élete fontos állomásairól, a családi életéről, illetve arról, hogyan alakult a karrierje az évek során. Tiszteli a szakmáját, a kiváló kollégáit, mint mondja, egy táskával érkezett a fővárosba, és magának köszönheti mindazt, amit elért. A színész Nyírbátorban nevelkedett, és 14 éves volt, amikor elhagyta a szülőhelyét, a családját, és képzőművészetet kezdett el tanulni. A mai napig szeret és tud rajzolni, a fantáziája rendkívül élénk, legyen szó az álmokról, vagy a megvalósítandó tervekről. Mindig vannak újabb és újabb elképzelései, most éppen egy kávézó megvalósításán töri a fejét.

Örül, hogy foglalkoztatott színész, és ma is érzelmesen gondol arra, hogy olyan nagy művészekkel játszhatott együtt, mint például Haumann Péter. Mivel pörög a munkájában is mindent azonnal akar az életben, ezért kevesebb időt tud a családjával tölteni. Bevallása szerint a felesége, Rezes Judit viszi a családi ügyeket, vele kevesebb időt tudnak tölteni a gyerekek az elfoglaltságai miatt. 3 gyereke van, a nagylánya Bori levált a családról, ami érzékenyen érinti, és ma is nehezen beszél róla. Misi fia 16 éves, Gazsi 6, és nehezen tudja elképzelni, hogy a gyerekek egyszer majd nem velük élnek, mondta Peller Marian Nagyfiúk című podcastjében. Szó esik a Rezes Judittal való házasságáról is. Több mint 2 évtizede alkotnak egy párt, illetve arról, hogy a színésznő miként viszonyul a férje szabadságvágyához és életmódjához. Szabó Győző szerint a felesége nem próbálja meg lelassítani őt, hanem elfogadja, hogy a színész a saját szabályai szerint él, írja egyébként ezt a Nőklapja Café. Teljesen szabadon tudom élni az életemet, bármi, amit úgy érzek, hogy korlátoz, vagy bármi, ami leszabályoz, azonnal befeszít, fogalmazott. Hozzátéve, Rezes Judit az évek során felismerte, hogy nem érdemes megváltoztatni őt, ami nem makacságból fakad, hanem abból, hogy a színész ragaszkodik a saját elképzeléseihez. Beutazta a világot, feszegette a határait, mint meséli, mindig olyan helyekre ment, ami inkább tiltott volt. A aktív sportolás és a könyvolvasás tudja kikapcsolni a hétköznapokból. A színészt érzékeny emberként mélyen megérintik az élet történései. Simán el tudom sírni magam egy filmen, vagy amit látok magam körül, és nagyon meg is lehet bántani, vallotta be, hozzátéve a fájdalmat sokáig magában hordozza. A beszélgetés során azt is elárulta, hogy legutóbb akkor sírt, amikor megbántotta a fiát. Tudok bocsánatot kérni, és jól is vette. Ő is sírt, amikor bocsánatot kértem, mesélte, ezzel is érzékeltetve, hogy bár kemény külsővel bír, érzelmes ember. Szabó Győzővel is foglalkozik, tehát a blik.hu felület. Következzen egy

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gyereknap a Hobby áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobby áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobby áruházban. Várunk az egész családdal. Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elmondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, tehát szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Kora reggel a délkeleti határoz közel kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórt arra egy futószápor, esetleg zivatar kialakulhat. Erre nagyobb esély nyugaton és északon mutatkozik. Több tájegységünkön élénk lökések kísérhetik az északi a szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire forduló szél, kora reggelre 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn a napsütést gyakran zavarhatják meg gomoly felhők, és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, néhol felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, a legmelegebb órákban 21-27 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Sziasztok, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig kisebb, nagyobb megszakításokkal. A műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz. Este 8-ig övé a terep, Szatyit követi majd Vörös Nándi, ő is 2 óra aztán keresztül szórakoztatja majd a kedves hallgatókat. Én legközelebb holnap jövök a változatosság kedvéért reggel 6-kor. Kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, és szintén kisebb-nagyobb megszakításokkal egészen este 6 óráig lehetünk együtt, remélem akkor is velem tartanak. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Szombaton lesz az emlékhelyek napja. Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tálatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvizzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készül. A szervezők több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel készül a BKK a szombati Kossuth téri rendezvényre. Sűrűbben közlekedik majd egyebek mellett az M2-es és az M3-as metró, valamint a 4-es, a 6-os villamos. A rendezvény miatt ugyanakkor lezárják a Kossuth Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik majd. A tér megközelítését külön akadálymentes minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. A rendőrség délután hatolt be a Rajna-vidék Falc tartományban fekvő Zincigváros pénzintézetébe. Két embert szabadítottak ki a páncélteremből, senkinek nem esett baja. A hatóságok közlése szerint ők voltak a túszejtés áldozatai. Reggel 9 órakor kaptak a hatóságok vészjelzést, ezután vonultak ki nagy erőkkel a helyszínre. Legalább egy gyanúsított szökésben van, de továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőzöttek, 3 pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki az Amszterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik holland áldozatával. A hatóságok pedig még keresnek egy másik szemét, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz.
1: Az időjárásról.
5: Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a péntek esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő, Szatmári Gábor. Lássuk, hogy mivel készültem. Természetesen jön két beszélgetés, és ebből az első természetesen a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része lesz. Itt a 126. részben Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgetünk majd érdekes helyi dolgokról, helyi rendezvényeken való részvételről, fontos dolgok ezek mindenképpen. És aztán a következő órában, 7 óra után pedig visszanézünk még az elmúlt hétre a rendőrség szempontjából. Karasz Csaba fogja majd elmondani, hogy mennyi dolga volt a rendőröknek a múlt héten, és ezek milyen jellegű dolgok voltak. No, hát te közben meg természetesen jönnek a muzsikák is. Dua Lipával kezdtünk, és a Training Season című 2024-es dallal. Most még jön a Blaha Louisiana, Túl távol, elég közel című 2016-os felvétele, és utána pedig a mai első beszélgetésünk a Fejlesztés terhe mellett 126. része. Remélem, ha következő szűk két órát együtt töltjük itt a Cegléd Rádióban a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A Blaha Louisiana felvétele után pedig már is jön, tehát a mai első beszélgetésünk. A fejlesztés terhe mellett következő részében most elsősorban helyi dolgokról lesz szó, mi szerepe lehet a Településfejlesztési Szövetségnek a helyi rendezvényeken. Az ottani részvételük vajon mennyit segíthet a településfejlesztésen? Erről kérdezem majd az elnököt, Szebeni Dávidot. Néhány másodperc, és indul is a riport.
0: Helyi információk első kézből. Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, immáron 126. része. Most is természetesen a Településfejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal beszélgetünk. Sok érdekes dologról, szervusz.
2: Szervusz, köszönöm a meghívást ismét. Bocsánat, hogy ilyen orhangom van, de még mindig ilyen felső légúti kezelés alatt állok.
1: Hát, mint ahogy az ország háromnegyede körülbelül szerintem mostanában. Na, de ne is ebbe menjünk bele, mert arra is van egy külön műsorunk, az egészség, amiben ilyen témákkal is foglalkozunk.
2: Majd eljövök ilyen panaszkodó paciensnek.
1: Jó, tényleg, lehet, hogy ezt majd megbeszéljük. Na, viszont beszéljünk inkább arról, hogy Cegléd, mint olyan. Gondolom ismerős ez a szó számodra.
2: Igen.
1: Igen. Szóval Ceglédről, és ugye most voltak a május 1-jéhez kötődő különféle rendezvények, ünnepségek, és a Településfejlesztési Szövetség ott is megmutatta magát. Milyen módon?
2: Ez volt az első alkalom, hogy pavilonnal a Településfejlesztési Szövetség így kültérre települt. Ki, tudod, korábban mindenféle szakmai rendezvényeket,
1: úgy,
2: vagy igen, fiataloknak szóló, vagy fiatalokról szóló rendezvényeket városfejlesztés kapcsán tartottunk, és mikrofon, nézőközönség, stb. Most viszont kijöttünk egy teljesen más programmal, ami inkább a szabadidőhöz kapcsolódik. A Városi Majálison Cegléden mi is kim voltunk a Kossuth téren, a Művelődési aha, Központ jóvoltából, és egy ilyen önkéntes gyerekfoglalkoztatót csináltunk ott.
1: Hát az nem úgy, mert csak hogy kitaláljuk meg, felállítunk egy pavilont, tehát itt azért át kellett ezt gondolni előtte, ugye?
2: Így van, és nem akartunk egyszerre túl nagyot fogni, úgyhogy kettőfajta dologgal készültünk, az egyik a rajzolás.
1: Igen.
2: Vittünk mindenféle zsírtétát, színes ceruza, stb. A másik pedig különböző kvízek voltak. Aha. Könnyebbek, nehezebbek. És ezt játszhattak gyerekek, felnőttek is.
1: De jó.
2: Az egyik legfontosabb kvíz szerintem az ilyen környezetvédelmi szemlélet formáló kvíz volt. Ez a hogyan tudunk segíteni a városi állatoknak, vagy éppen hol található a Ceglédi Rét nevű természetvédelmi no, terület. És ezeknek a kvízeknek az a lényege nem az, hogy valaki minden választ eltaláljon, hanem hogy tanuljunk közben.
1: Hogyne.
2: És ezt élvezték a gyerekek, én is meglepődtem, hogy mennyire. De azért én csináltam egy helyismereti kvízt is, egy könnyebbet, meg egy nehezebbet is, egy nehezítettet. És a nehezítettben az tényleg felnőtteknek szólt. Elindultak azért a felnőttek is, ugye a szülők, akik hozták a gyerekeket. De és jó, hát ezek azért tudnék, hogy tényleg nehéz kérdések voltak. Tehát ez olyan, hogy mindenki tudott tanulni valamit.
1: Igen, igen.
2: És
1: igen,
2: egyébként
1: igen,
2: én is tanultam a városiaktól, akik oda jöttek, mert volt, aki meg azt mondta, és azt tudta, de hogy?
1: Aha.
2: Hogy ott annak idején volt egy kút például.
1: Igen, igen, igen.
2: Építkezésnél, és ez jó, mert így
1: ezek fontosak, nagyon.
2: Egymást tanítottuk igen, gyakorlatilag Ceglédre, meg Ceglédről, úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog volt. A gyerekek kaptak kis ajándékot is a részvételére, és választhattak, hogy ott akkor műzli szelet, vagy kisüdítő, vagy csoki, ilyenek. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon kedves hangulat.
1: Hát, ennek lesz hagyománya majd.
2: Bízunk benne. Most már azt tervezzük, hogy a Városi Gyermeknapon, ami majd május 31-én lesz, a
1: Vörösmarty Gyermeknap.
2: Van. Igen, igen. Így van, ez a hagyományosan most már mondhatni a Vörösmarty téren kerül.
1: Nagyon szép hagyományai vannak már, igen.
2: Rengeteg gyerekjáték lesz, tehát ha csak a tavalyiból indulok ki, akkor nagyon jó program lesz, és mi is szeretnénk egy sátorral kimenni. Most még várjuk, hogy a Művelődési Központ végleges, hogy milyen programokat mi szeretne, és mi ahhoz képest szeretnénk valami olyan gyermekfoglalkoztatót
1: ami
2: csinálni,
1: pluszt jelent azért.
2: Ami nem ütközik mással. És azért itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki játszott velünk, meg azoknak az önkénteseknek is, fiataloknak, idősebbeknek is, akik segítettek. Ott voltak a gyerekekkel, mert hogy ilyenek is vannak. Képzeld, hogy 20 évesek jöttek például.
1: Aha, önkéntesek. És élvezték.
2: 20 évesek is, igen. Foglalkozni a gyerekekkel, segíteni, remek, pakolni. Tök jó.
1: Nagyon jó. Ebben a sorozatban ugye nagyon sokszor beszéltünk mindenféle távoli városokról, akár amerikai városokról, vagy Athénról, vagy mit tudom én, de persze Szeglédről is jó sokat. Most úgy néz ki, hogy az utóbbi időben most nagyon rámegy a fókusz Szeglédre, a számotokra, és talán ez nem véletlen.
2: Nem véletlen, mostanában én is többet foglalkozom Cegléddel. Én szeretem az itteni közösséget, szeretem a várost, és hát a város gondoskodik is arról, hogy mindig legyen valami aktualitás, mert látok valamit az utcán, vagy éppen van egy városi ünnep, amire vagy ki lehet települni, vagy mint például a mai napon is ki lehet menni, meghallgatni a beszédeket. Ezt talán a hallgatók nem tudják, akik ismétlésről hallgatják, de ezt május 8-án vesszük fel.
1: Ezt május 8-án vesszük föl, és hát hogyha visszaugrunk 600 évet az én születésemhez képest, mert én rájöttem egyszer, hogy én mindig tudom, hogy Cegléd hány éves, csak arra kell gondolnom, hogy én hány éves vagyok, és hozzá kell adnom 600-at.
2: De, na, hát akkor ez egy nagyon szerintem sorsszerű dolog.
1: 1364-ben.
2: Új, hát ebből kiszámolhatják a hallgatók, hogy Szatyi hány éves.
1: Igen, igen. Hát egy picit ma születésnap nem stimmel, de alig egy hónap eltérés van. Én júniusi vagyok, ez pedig a ceglédi szülinap az május 8-a, ugye, amikor éppen most is beszélgetünk, és azért ez is megérintett titeket, és azt hiszem, hogy azért elgondolkodtatok, hogy ide is be kéne tenni a lábatokat valamilyen szinten.
2: Hát legalábbis érdeklődés szintjén ez mindenképpen jó. Ugye valóban május 8-án tartják a városalapítók napját hagyományosan. Ezt a városalapítók szobránál szokták megtenni, ami igen, talán nincs annyira forgalmas helyen, az Eötvös téren van. Három alakot láthatunk ott egyébként. A régi időkből van egy polgár, egy apáca, illetve egy parasztlánynak az alakja.
1: Igen.
2: És ott zajlik.
1: De népszerű hely egyébként, és egy általános találkozó hely is szokott ez lenni a fiataloknak is.
2: Igen. Így van, így van, és azért érdemes visszaemlékezni, hogy elég hosszú már a város történelme, hogy mondjuk felelevenítsünk egy-két olyan dolgot, ami régen történt májusban.
1: És ennek utána néztél egy
2: van, picit. Utána néztem, Cétót Norbert történésznek.
1: Nem
2: van.
1: Ismeretlen az ő neve itt Cegléden.
2: Így van, Sprinterban is szokott előadni, van több könyve is.
1: Igen.
2: Kiadványa, amit akár Cegléd történetéről is készített, és van neki egy ilyen, hogy adatok Cegléd történetéhez, és igen, abban képzeld el, hogy találtam egy olyat,
1: na, mesélj,
2: ami nekem nagyon tetszett, még az 1500-as évekből, gyakorlatilag szinte napra, pontosan 1506. május 7-én keletkezett egy olyan dokumentum, ahol az óbudai Clarissa apátnő dörgedelmesen fogalmaz a ceglédiekkel szemben. Azt tudni kell, hogy a Clarissa apáca rend kapta egy időben, tudott Ceglédet és a környező uradalmat. Hát ilyen hűbér birtokul a királytól. Bökény Annának hívták egyébként akkoriban ezt a Clarissa apáca nőt, aki azt adta írásba, hogy megfontolva, és itt most idézek, a Cegléd városunkban lakó polgároknak azt a hallatlan, gonosz és rossz gyakorlatát, amelyet eddig is tetszésünk ellenére vettek tudomásul, hát ez egy régies szöveg, de az a lényege, hogy ezek az átkozott ceglédiek, itt a Dóbudai Clarissa apácák szerint, az apáca rendre rá sem hederítenek, a parancsaikkal nem törődnek, és sem irántuk, sem pedig bármely megbízottjuk, különösen az udvarbírájuk iránt semmilyen tisztelet nem mutat.
1: Amin.
2: Ráadásul ezek a ceglédiek évente elmulasztották egyébként a bíró és esküt választást, és így hanyagságuk folytán botrányok keletkeztek, a jövedelmek pedig nyilván az apácarend jövedelmei megfogyatkoztak. Úgyhogy dörgedelmesen, itt akkor megint megpróbálta engedelmességre szorítani a ceglédieket, hogy már pedig minden esztendőben tartsák meg ezeket a választásokat, a bíró és esküt választást, engedetlenség esetén pedig büntetésül 50 aranypénzt fizessenek.
1: Ami nem tudjuk, hogy mennyit érne ma mondjuk a bankban, de biztos, hogy jó nagy pénz volt.
2: Így van, így próbálták rászorítani, szóval ezt csak azért hoztam fel, hogy régi történelmi könyvben olvastam, hogy például a Rákóczi szabadságharc idején a külföldi származású főtisztek, hadvezérek mennyire nehezen boldogultak a nyakas alföldi néppel.
1: Úgy,
2: hogy igazából csak a közülük valókat ismerték el. Szóval Én szerintem ez a mai napig is igaz Ceglédre, hogy elsősorban a közülük valókat ismerik el, és nem nagyon szeretik, hogyha egy kívülről rájuk erőszakolnak valamit. De azért ez a Ceglédi egy karakán, szabadság szerető nép. Igen, igen. Legalábbis én úgy látom a város lakóit.
1: Erre tudom mondani azt a példát, ugye, amit nem egyszer hallottam ide betelepülő emberektől is, hogy ezek a magas kerítések. És ugye a városi tekintélyes részén vannak ezek a régi nagy polgári házak, nagyon magas kerítés, hogy milyen zárkózott emberek ezek a ceglédiek. És én azért, tehát lehet, hogy szerencsés helyre pottyantam a rádióba, de az biztos, hogy sok embert megismertem, és azt tapasztaltam, hogy ha ezeken a kerítéseken található nagy kapukon illedelmesen bezörgetünk, akkor beengednek. És szívesen vendégül látnak, nem egy ilyen vendégutáló népség lakik itt, sőt, vagy szó szerint beenged a nagy kapuján keresztül, vagy a rádiókészülékén keresztül enged be a lakásába, és akkor is ott vagyok, és én nekem csupa kellemes tapasztalatom volt ilyen szempontból. Ha illedelmesen közelítesz egy ceglédihez, meg fogja hálálni, egész biztos.
2: Ebben egyetértünk. Itt pusztán arról van szó, hogy szerintem hagyományosan, történelmileg a ceglédiek kényesek az önrendelkezésükre, a szabadságukra.
1: Igen.
2: Ők szeretik saját maguk megszabni az életüknek a rendjét.
1: Igen, igen, és ezzel nincs is semmi baj szerintem.
2: Így van, ez teljesen jó.
1: Ez teljesen rendben van. Az ilyenfajta rendezvényeken is meg szándékoztok jelenni egyébként, majd úgy láthatóbban is?
2: Én most látogatóként részt fogok venni mindenképpen, ma délután csak átveszem ezt a most rajtam lévő Ceglédi kézilabda klub feliratú pólót, egy ünnepibb, talán ingbe érdemes oda menni.
1: Bár ez se rossz.
2: Igen, de talán ez inkább a sportcsarnokba való.
1: Igen, igen.
2: Viszont ha még van 2 percünk,
1: óra indul,
2: akkor azért én láttam még egyéb 1400-as években például ilyen májusi okiratokat, dokumentumokat, és ami feltűnt, hogy ezek a föld és birtokviták, ezek szinte véget nem érő módon újra és újra felelevenedtek. Erről biztos Reznák Erzsébettel is beszéltetek, mert pont májusban keletkezett 2 olyan dokumentum, és nyilván eltérő évben. Az egyikben a vita az volt, hogy itt a Cegléd és Abony között elterülő területeket melyik hűbér úr használhatja, de volt egy olyan dokumentum, és ami pedig arról szólt, hogy annak idején volt egy ilyen cserjés, amit a Cegléd és a nagykőrösi hűbér urasága közösen használtak. De aztán egy idő után különféle jogviszonyváltozások, stb. Új földes úr, ilyesmi. A lényeg, hogy egyszer csak ez a Cegléd és nagykőrös között elterülő, valahol Csemő környéki lehetett ez a cserjés, egyszer csak már inkább a nagykőröst bíró hűbér úr használta, és onnan szépen kizárta a ceglédi hűbéresnek az embereit, és hát elpanaszolták, hogy ennek végül is semmiféle jogalapja nincsen, hát miért nem engedi be őket oda, úgyhogy ezek a határvillongások itt az alföldi városok körül, ezek azért megvoltak.
1: Meg. Hát villongások adódnak időnként, de hál' Istennek azért az együttműködés is elég jól működik szerintem itt Cegléd és környékén. Voltak viták, még én is emlékszem az elmúlt 30 évből ilyenekre, hogy voltak viták települések között, de igazából ezek mint ahogy elsimulgattak volna szépen, és egyre jobban együtt tud működni ez a csapat, ez a 14 számú választókerület itt ugye Délpest vármegyében, és ez egy biztató jel mindenképpen, meg az is, hogy a Településfejlesztési Szövetség is egyre több figyelmet fordít erre a részre, erre a területre, akár konkrétan Cegléd városára is, és nagyon remélem, hogy sokat tudtok dobni majd rajta, és jó ötletekkel tudtok jönni, mert ugye ismerni kell ahhoz egy-egy várost, egy-egy területet, hogy ahhoz kapcsolódó jó ötletekkel is elő tudjatok állni.
2: Ezt nagyon szépen mondtad, és hát zárszóként majd mindenkit várunk a Városi Gyermeknapra, ingyenes foglalkoztatóval kell települünk majd ki megint.
1: No, hát akkor ott is lehet veletek találkozni. Szebeni Dávid, köszönöm szépen, ez volt a Fejlesztés terhe mellett 126. része, és akkor majd, hát még gyereknap előtt még lesz egy részünk.
2: Feltétlenül szeretnék jönni, igen.
1: Jó, és akkor megbeszéljük majd a részleteket.
2: Rendben. Okay.
1: Köszönöm, Dávid.
2: Én is köszönöm.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Rövidesen véget ér az első óra itt a péntek esti beszélgetős műsorban, de valamit illene ide tenni még, valamit, hát akkor legyen ez a valami. Rácz Gergő Valami című száma 2025-ből. Ezzel veszünk búcsút ettől az órától, aztán jön majd a következő óra, amelyben tehát már egy egészen más témáról fogunk beszélgetni, rendőrségi témákról. Karasz Csabával elemezzük majd az elmúlt hét legfontosabb és legtanulságosabb eseteit. Remélem, a következő 60 percet is együtt töltjük itt a 92.5-ön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Szombaton lesz az emlékhelyek napja. Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tálatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvizzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymáz bemutatóval készül. A szervezők több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel készül a BKK a szombati Kossuth téri rendezvényre. Sűrűbben közlekedik majd egyebek mellett az M2-es és az M3-as metró, valamint a 4-es, a 6-os villamos. A rendezvény miatt ugyanakkor lezárják a Kossuth Lajos tér környékét, ezért több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik majd. A tér megközelítését külön akadálymentes minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban. A rendőrség délután hatolt be a Rajna-vidék Falc tartományban fekvő Zincigváros pénzintézetébe. Két embert szabadítottak ki a páncélteremből, senkinek nem esett baja. A hatóságok közlése szerint ők voltak a túszejtés áldozatai. Reggel 9 órakor kaptak a hatóságok vészjelzést, ezután vonultak ki nagy erőkkel a helyszínre. Legalább egy gyanúsított szökésben van, de továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőzöttek, 3 pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki az Amszterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik holland áldozatával. A hatóságok pedig még keresnek egy másik szemét, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz.
0: Az időjárásról.
4: Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Ravin Laney és a Love Me Not című 2024-es dal. Ezzel indítottuk a péntek esti beszélgetős műsor második óráját. Na, még most jön Bája Lex és a Slepje a Még Mindig című dallal 2015-ből, és utána pedig megnézzük, hogy az elmúlt héten mennyi dolguk volt a rendőröknek, mik voltak a legtanúságosabb esetek. Erről fogunk majd beszélgetni, de egyelőre még jöjjenek Bája Lexék.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Az iminti dalnak, Bály Alekszék dalának címe az volt, hogy még mindig. Hát igen, azt hiszem, hogy a rendőrök is sokszor használják ezt a szó összetételt, hogy még mindig, pedig mi mennyi mindent megteszünk bizonyos dolgok ellen. Hát kérem szépen, bizony-bizony ez így van, sajnos ők akármennyit is dolgoznak, a bűnözők sem restek, de azért természetesen igen sokszor hoppon maradnak ők is. Na hát kérem szépen, hogy sikerült ez a hét rendőri szempontból, bármint az előző hét, amiről beszélünk, ez is kiderül másodperceken belül, mert hogy indul már is az interjú.
0: Hey, információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi és mennyi dolga volt a rendőröknek az elmúlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csabával fogjuk ezt megbeszélni telefonon. Itt van velünk a vonalban a Ceglédi rendőrkapitányságról. Szervusz Csaba, köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
2: Szervusz Gábor, is köszöntöm a rádió hallgatóit is.
1: Hát vegyük csak szépen sorra, kezdjük a bűnügyekkel, ahogy szoktuk, és hát ugye egy olyan kellemetlen bűncselekmény sorozatról beszélgettünk itt az elmúlt hetekben, aminek az elkövetője egy gyermekkorú rabló volt gyakorlatilag, és hát elég sok gondot okozott ez nektek. Ez az ügy hol tart most? Történt-e valamiféle erőlépés ez ügyben?
2: Annyiból érdekes a fejlemény, hogy arról számoltunk be, hogy annak jövő, hogy másodjára fogtuk el rablás bűncselekmény gyanúja miatt, és másodjára vetik őrizetbe, és tettünk rá javaslatot, hogy a bíróság tartóztassa le. Az ügyészség mindig egyetértett velünk, és a indítványt meg is tették a bíróság irányába. Ennek ellenére a bíróság kétszer elengedte, és a ügyész fellebbezése alapján viszont most a másodfok, a törvényszék úgy döntött, hogy minden feltétel, amire hivatkozott az ügyészség és a nyomozóhatóság, az fennáll, így elrendelték az előzetes letartóztatását ennek a gyermekkorú személynek, ismételten sikerült őt elfognunk, és már most már egy zárt intézetben található, onnan folyik vele szemben az eljárás továbbiakban. Lehet is érezni egyébként, hogy a városban az ő elfogásában és az ő fogvatartásával gyakorlatilag lényegesen csökkentek a kisebb magyarni bűncselekmény számok.
1: Igen, igen. És ugye ez egy olyan intézet, ahonnan nem lehet csak úgy 3 és 4 óra között megszökni, mondjuk.
2: Nem, mert itt letartozás alatt álló fiatalkorúak vannak, igen. Tehát ez majdnem olyan, mint régen volt a fogalomban a fiatalkorúak börtönne, tehát itt azért őket nagyon zárt körülmények között tartja, hiszen ők fogva tartottak.
1: Igen.
2: Nem, nincs, hogy kimennek most egy kis időre, és akkor sétálgatnak a városba. Pláne az ilyenfajta elkötők, mint ez a ceglédi fiatal gyerek is, ők azonnal megszöknek. Tehát most is van egy olyan gyerekkorú elkövetőnk, akit viszont Békés Csabán sikerült elhelyezni, de nem zárt intézetbe, és azonnal megszökött, most is szökésben van. A Békés Csabai kollégák körözik, mi meg, hogy hát ha meglesz, akkor szállítjuk vissza Békés Csabára.
1: Só, hát igen. Igen, minket a javító intézettel fenyegettek annak idején, hogy ha rosszul viselkedünk, oda kerülhetünk, de akkor ez egy szigorúbb intézmény még annál is ezek szerint.
2: Ez természetesen.
1: Igen, igen, igen. Hát reméljük, hogy sikerül majd egy picit nevelni, javítani rajta azért mindenképpen, és nem így fogja egész életét leélni, de hát majd meglátjuk. Természetesen azért örülünk, hogy a bíróság is így döntött, hogy azért biztos, ami biztos.
2: Így van, és nagyon ritka az ilyen, tehát kevés olyan alkalommal találkozunk, amikor a másodfok súlyos döntést hoz, súlyosabb, mint igen, az első fok. Úgyhogy ebben az esetben viszont ez egy nagyon jó kis döntés volt a részünkről, hiszen így azért van sok bűncselekményt tudunk egyrészt megelőzni, másrészt pedig egyáltalán le tudjuk folytatni az eljárást, mert rengeteg szakértői vizsgálat alá kell vetnünk ezt a gyermekkorú szemét, csak úgy nem lehet végrehajtani a szakértői vizsgálatot, ha nincs meg, hiszen állandó szökésben van.
1: Hát szomorú azért tényleg az, hogy 12-13 éves gyerekek már ilyenekre vetemednek. Fú, hát mindegy, ugye ez nem csak az ő hibája azért valahol, hogyha belátjuk, hanem valahol a közvetlen környezete, családja hibája is, ha jól érzem.
2: Nem csak a család, mert ha belegondolunk, akkor a családban is már vannak börtönviselte felnőttek, illetve több gyerek, gyakorlatilag a szülő képtelen ezeket a gyereket megfogni.
1: Igen,
2: ezeket nem lehet már nevelni, kezelni. A legjobb példa rá, hogy már lassan hónapok óta ő intézetben volt elhelyezve, ahonnan rendszeresen megszökött.
1: Pontosan.
2: Az intézeti elhelyezés követően is folyamatosan szinte napi rendszerességgel követett el bűncselekményeket. Nem csak Szegléden, hanem Budapesten, illetve a vonaton is, amikor közlekedett Budapest és Szegléd között. Tehát ez akkor ilyenkor felmérkőzés, na ez kinek a hibája, hiszen már mindent megtettünk a rendszerrel. Gyakorlatilag nehéz a gyermekkorú ilyen notorikus elkövetőkkel mit kezdeni. Eddig nem nagyon volt erre példa, hogy ilyenekkel találkozunk. Egy-egy elkövetés volt, nem, de ilyen rendszer szerint ilyen nem volt.
1: Igen, ilyenekről nem nagyon beszéltünk azért az elmúlt években túl sokat, és reméljük, hogy nem is kell a következő években sem túl sokat ilyenekről beszélni. Ha is maradván még itt a valós térnél, ugye nagyon sokszor ezek a bűncselekmények a droggal is összefüggenek. Itt is lehetett egy ilyen nyomot felfedezni, vagy teljesen más vonal?
2: Itt most azért más vonalról beszélünk. A droggal kapcsolatos feladataink most egyszer az ügytől függetlenül azért az szinte minden napunkat áthatják. Tehát ezen a héten, meg az elmúlt hetekben is már hajtottunk végre különböző kábítószerrel kapcsolatos akciókat, illetve nem csak az ittas vezetőket szűrik ki fel a kollégánk a napi feladatellátás során, hanem azokat is, akik bódult állapotban követnek el gépjárművezetést, és már a héten is már volt egy bódult elkövetőnk, aki kábítószer fogyasztott a vezetés megkezdése előtt, és már a múlt héten is volt ilyen, úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan eljárásunk van, amit igyekszünk gyorsított eljárásot befejezni, de minden az a lényeg, hogy több bűncselekményt egyszerre megvalósít egy cselekményével. Például gondolok a kábítószer birtoklásra, gondolok a gépjárművezetés, az eltiltás határat történő vezetése, és a bódult állapotban történő vezetése.
1: Hát van dolog itt, és az online térben is nyilván. Gondolom, hogy ott sem volt nagy nyugodtság az elmúlt héten.
2: Nem, ugyanakkor az a nagy nyomás, ami azért a korábbi hónapokra jellemző volt, az valamennyire enyhült, és most az elmúlt hét, inkább azt mondom, hogy az áru vásárlással kapcsolatos kisebb súlyú csalások voltak, amit megvalósultak. Tehát amikor valaki rendel az interneten valamilyen árut, és nem azt kapja meg, teljesen más értékben. Itt előfordult olyan, amikor nem is bűncselekményről beszélünk, hiszen mondjuk egy logisztikai probléma volt az áruszállító részéről. Aztán előfordul az is, amikor egyértelműen már lehet látni a hirdetési oldalon, hogy ez egy olyan kamu oldal, ami gyakorlatilag arra hoztak létre, hogy embereket csapjanak be. És sajnos ebben bele is ugranak az emberek, ezért kérjük azt, hogy nem utólag kell már kutatni egy cég után, és megnézni, hogy hú, ez a cég, aki engem becsapott, ez kicsoda, micsoda, hanem ezt előre, még mielőtt az ember az átutalást végrehajtja, azelőtt rá kell keresni a cégre, azelőtt rá kell keresni, hogy milyen kommentek vannak, milyen vélemények vannak ezzel az internetes céggel kapcsolatban. Fontos. És azt olvassuk, hogy ez egy kamu oldal, sőt, ebbe segít a mesterséges intelligencia is. Ugyan. Amikor beítjük a Google keresőbe, a legtöbb esetben már maga a mesterséges intelligencia kiszűri ezt a céget, és le is írja, hogy feltételezhetően egy kamu oldallal van dolgunk, amit azért hoztak létre, hogy embereket csapjanak be. Ha ezt írja nekünk a mesterséges intelligencia, akkor ezt fogadjuk el, és akkor ne rendeljünk erről a helyről. Keressünk egy másik céget, biztos, hogy kicsit drágább lesz, mert hiszen ez a lényeg.
1: Igen.
2: Legalább nem csapnak be.
1: Igen. Ezekre nagyon oda kell figyelni, mert nagyon könnyen be lehet szaladni a csapdába, mert ezek az ajánlatok általában ugye rendkívül vonzóak, és tehát az emberek azt gondolják, hogy akkor most itt rettentő olcsón jó kis cuccokhoz hozzá lehet jutni, hát aztán meg a végén csattan az ostor, ugye, és rájönnek, hogy becsapták őket.
2: Legtöbbször csak az olyan embert lehet becsapni, aki ő maga is akar valamit kérni ezen az ügyön. Tehát ha nagyon kecsetet és nagyon-nagyon jó egy ajánlat, az azért mindig el kell gondolkozni, hogy biztos én ekkora nagy szerencsés vagyok, hogy annyi más emberek kívül én találom meg ezt az egy lehetőséget, és annyira szuper dolgot vásárolok szinte semmiért. Hát nem, ez azért van, hogy az ember igenis erre ráklikkeljen, megrendelje, kifizesse, és aztán utána pedig áll, hogy hát nem kaptam meg az árut.
1: Igen. Hát észnél kell lenni az online térben is, és a valós térben is, több szempontból is. A baleseti statisztika nem mondható hosszúnak, de azt hiszem, hogy két tanulságos esetről be tudunk számolni most is.
2: Inkább azt mondom, hogy egy baleseti eseményünk volt, mert a másik az egy vaderütés, tehát az egy olyan baleset, amit nehéz felkészülni.
1: Hát nehéz,
2: el lehet kerülni, oda kell figyelni, csökkenteni kell a sebességet, pláne a szürkületben vagy a hajnali órákban. Azzal nem sok mindent lehet kezdeni, hogy egy vadakocsi elé ugrik, és így történik a baleset.
1: Sajnos.
2: Ugyanakkor a másik, az az egyetlen egy darab balesetünk, ahol könnyű sérüléssel járó baleset történt, ott egy személygép figyelmetlenség miatt nem adta meg az elsőbséget egy kerékpárosnak, és így történt a kerékpárosnak az elütése, aki megsérült a baleset során. Ez viszont elkerülhető lett volna, és hát Emlisztel Gábor heteken keresztül erről beszéltünk, hogy nem volt olyan alkalom, amikor ne lett volna vagy személygépkocsi kerékpárral, rollerral, vagy segélymotoros kerékpárral, vagy motorral. Tehát az ilyen szempontból veszélyeztetett járművekkel történő ütközés, és ilyenkor mindig megsérül valaki. Tehát ezért kérjük azt, hogy igen, itt a jó idő, egyre több ember fog megjelenni az utcákon, gyalogosan, kerékpárokkal, rollerekkel, motorokkal, bármilyen eszközzel. Gépjárművezetőknek nagyon kell figyelni rájuk, mert nem biztos, hogy mindig szabályosan közlekedik a kerékpáros is. Ugyanakkor azt tudomásul kell venni, hogy ha egy kerékpárossal ütközik egy autós, akkor annak mindig sérülés lesz szinte a következménye.
1: Az szinte evidens, igen. Hát észnél kell lenni, nincs mese, és hát tényleg minden héten elmondjuk. Hát reméljük, hogy nyitott fülekre is talál, és vannak, akik éppen emiatt egy picit figyelmesebben közlekednek, de hát ugye így ők aztán nem kerülnek ilyen helyzetbe, és nem kerülnek be a statisztikába, mert azért a figyelmetlenség az szinte minden baleset hátterében ott van. Nem is emlékszem olyan hétre, hogy ne mondtuk volna azt, hogy az ok igazából a figyelmetlenség volt.
2: A baleseti okok jellemző része, igen, a figyelmetlenség. Tehát mindig ez szerepel az okok között, és kellő figyelemmel egyértelmű, ezek megelőzhetőek lennének, tehát oda kell figyelni. És udvariasan kell közlekedni. Tehát ha látom, hogy valaki át akar menni előttem az úton, lehet, hogy nincs gyalog átkelő hely, de az olyan nagy probléma, hogyha átengedem.
1: Hát ugye, tehát, figyeljünk egymásra. Igen,
2: nem a gázra lépek, hanem inkább a fékre és átengedem. Mert ne ide tart ez egy autóvezetőnek semmire.
1: Igen, pont pontosan.
2: Később ír oda valahova, de olyan jó gesztus volt, hogy átengedett valakit maga előtt.
1: És sok ilyen példa van. Sok ilyen példa van egyébként. Valóban én elsősorban gyalogosként járom itt a belvárost, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy amikor át akarok kelni az úton, akkor közeledik egy autó, és már megfelelő távolságnál látom, hogy lassít, és int, hogy menjek átenged. És nekem ez jól esik. Természetesen visszaintek neki, ő is odainteget. Egy kellemes emberi pillanat, és természetesen abszolút biztonságosan át tudok kelni az úttesten, és ez jól esik, megmondom őszintén.
2: Jól esik, de annak is, aki átengedi a másikat.
1: Úgy látom rajtuk, igen.
2: Na, a mai jó cseheket meg volt, mondjuk.
1: Igen. Na hát remélem, a mi mai jó cselekedetünk is megvolt, és sok jó tanácsot adhattunk azoknak, akik közlekednek, mert tényleg, hogyha odafigyelnek, akkor nagyon sok balesetet meg lehet előzni. És hát, ahogy szoktuk mondani, az online térben is ugyanúgy tessenek vigyázni, mint a valós térben, és akkor sokkal kevesebb ilyen esetről kell beszámolnunk majd. Hát minden esetre nem volt egy rettenetes hét, hál' Istennek, de azért volt miről szólnunk. Reméljük, hogy ez csak csökkenni fog a következő hétre. Karasz Csabának köszönjük szépen az információkat, a tanulságokat is, amelyeket reméljük, hogy minél többen megfontolnak majd. Csaba, köszönjük, és akkor találkozzunk legközelebb is.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra, szervusz Gábor.
1: Szervusz.

Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. What we're saying is not protesting.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Bizony, bizony, kedves hallgatóink, lassacskán véget ér a péntek esti beszélgetős műsor, méghozzá Zola Sehova se passzolok című sokat mondó című nótával. 2025-ből szól ez a remek kis zene. Én ezzel köszönöm meg mai és e heti kitüntető figyelmüket. Természetesen a hétvégi válogató műsorban majd hangban azért találkozhatunk, de a tervek szerint majd akkor hétfőn úgy igaziból is. No, hát addig is nagyon kellemes időtöltést kívánok a ma estére is, és kívánom, hogy a hétvégéjük is legyen nagyon-nagyon tartalmas és élvezetes. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, maradjanak velünk minél többet itt a 92.5-ön. Viszont hallásra!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos, fátyol felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Beomlott egy aranybánya a Kenya északnyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezető mandátumok lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Izrael ismét légicsapásokat mért Dél-Libanonra. Az egyik kikötőváros melletti Tura községben a múlt éjjel 4-en haltak meg, 8-an megsérültek. Izraeli dróntámadás ért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah rakétasorozattal válaszolt az izraeli támadásokra. A libanoni elnök szerint az unió tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünetet. Az unió egyenlőségért felelős biztosa pedig kijelentette, Izrael és a Hezbollah túszul ejtette Libanont. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt is, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén szombaton érkezik Tenerife partjaihoz. Beomlott egy aranybánya Kenya északnyugati részén, 15-en meghaltak és több tucatnyian rekedtek a föld alatt. A mentőakciót a kenyai Vörös Kereszt irányítja. A bányaomlás előtt egy hatalmas szikla zuhant a munkaterületre, majd a bánya falai beomlottak és maguk alá temették a munkásokat.
0: Az időjárásról.
1: Napos, fátyol felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött a kicsit furcsa hangú Vörös Nandi, de senki ne aggódjon, attól még jön a Ceglét hangja, a műsor, amelyben önök válaszolhatnak az általam feltett kérdésre, persze, hogyha van kedvük, a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglédradio.hu e-mail címre. Egy ismerős témával jövünk ma is. Tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Itt ugye olyan dolgokra gondolunk, mi is a pillangó hatás, mikor egy apró dolog történik, aztán abból lesz egy nagyobb dolog, és végül egy akár egy egész életre szóló dolog kerekedik ki ebből az apróságból, ami egy ponton elindult, tehát tulajdonképpen a példa úgy mutatja, hogy a pillangó valahol meglibbenti a szárnyát, és abból a föld másik felén meg hurrikán kerekedik, tehát egy apró mozdulatból, egy apró mozzanatból egészen nagy dolog sül ki. Többször elővettük már ezt a kérdést, azt hiszem ez a harmadik alkalom, de még mindig maradtak bent maradt válaszaink, és természetesen újak is érkezhetnek a műsor alatt, úgyhogy ha van ilyen sztoriuk, küldjék el nekünk bátran. Egy régi történettel, még az előző adásban bent maradt üzenettel kezdünk. Pécset jártam egyetemre annó, de felesleges szakra jártam, úgyhogy ott hagytam. Konkrétan a napra is emlékszem, amikor elhatároztam, hogy nem megyek vissza, pedig már majdnem 10 éve volt. A szüleim, főleg apám, sokat rágta a fülemet, amiért nem fejeztem be, de én elkezdtem egy másik szakot a városban, ahol később megismertem a barátomat, akivel azóta is együtt vagyunk, ennek lassan már 7,5 éve. Ha ő nem lenne, lehet én se lennék, mert apám annyira kicsinált annó lelkileg. Sokszor durva belegondolni, hogy ha annó ráhallgatok és maradok a fenekemen, befejezem az egyetemet, akkor nem ismerném a barátomat, és teljesen más életem lenne, írja nekünk Anna. Hasonló sztori a következő. Elmentem egy szaktársam szülinapjára, pedig semmi kedvem nem volt. Valahogy még bulizni is eljutottunk, egyszer csak odakeveredett egy srác meg pár haverja. Egy idő után mindenki hazament, mi meg pont egyfelé laktunk. Elkísért a kollégiumig, de még nem volt kedvem aludni, így hazakísértem, de akkor meg az volt a gáz, hogy megint haza kell kísérnie, szóval végül nála aludtam, persze nem történt semmi. Másnap reggel siettem órára, ő meg nagyon lassan készülődött. Kicsit kínos volt amúgy a szituáció, ahogy leléptem, azt hittem, hogy nem érdeklem, ezért siettem el, szóval valószínűleg nem lett volna semmi az egészből, ha nem hagyom ott véletlenül a nyakláncomat. 9 éve együtt, és 2,5 éve házasok is vagyunk azóta. Örök hálám annak a bizsúnak, hogy összehozott minket, ez pedig Viktória küldte nekünk, pontosan ilyen sztorikra vagyunk kíváncsiak. Nekem munkahelye volt, ilyen írja a következő üzenet küldő, hónapokig nem találtam munkát, majd egyik nap a páromnak eszébe jutott, hogy van egy ismerőse, aki egy olyan céget vezet, ami a szakmába vág, viszont egészségügyi okokból pár hónapra el kellett halasztani, hogy beszéljek vele. Majd, amikor megtörtént, azonnal felvettek, és nagyon szuper minden. Eleinte azon sopánkodtunk, hogy miért nem jutott el hamarabb ez a gondolat hozzánk, de aztán rájöttünk, hogy pont így volt jó, mert ha korábban eszébe jutott volna, akkor biztos nem vesznek fel, mert akkor még ott dolgozott valaki más az én pozíciómban. Ezt pedig Emese küldte nekünk. Ilyen sztorikra vagyunk, tehát kíváncsi a kedves hallgatók, tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? Ha igen, akkor 0635-925-925-ös küldjék el, és hamarosan fel is fogom olvasni itt a Ceglét hangjában.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Harmadik alkalommal vesszük elő ezt a témát itt a Ceglit hangjában, és már is megyünk a régen bennmaradt üzenetekkel, most ezt Endre küldte nekünk. 19 évesen szakítás után egy iszogatás alkalmával mondta az egyik ismerősöm, hogy miért is nem iratkozom be az XY nevű iskolába, azóta már megszűnt, mert a gyakorlat Cipruson van. 20 évesen ki is költöztem Ciprusra, és ott dolgoztam pár osztálytársammal, akikkel később megszakadt a kapcsolat, mikor hazajöttünk. 21 évesen borzasztóan szerencsétlenül alakultak a munkák az életembe, már nagyon megvolt, nagyon elegem volt mindenből, és ezért elmentem iszogatni, és pont ott volt az egyik osztálytársam, akivel együtt laktam Cipruson. Mondta, hogy pont éjszakai recepcióst keresnek, jól hangzott minden, ezért protekcióval felvettek. Kis idő múlva nappalos lettem, kis idő múlva pedig szállodaigazgató, 8 évet dolgoztam ott. Hát igen, ez is egy szerencsés véletlen, de ahhoz kellett a Ciprus, és ahhoz kellett az az iszogatás, ahol kitaláltátok ezt az egészet. Szóval igen, többszörösen is pillangó hatás van a történetben, és hogyha önnek is van ilyen, elküldheti a 0635-925-925-ös SMS számra. 10 plusz évvel ezelőtt útbeigazítást kért tőlem három olasz srác. Aznap reggelig bulisztunk, és egész héten az idegenvezetőjük lettem. Egy évre rá megint jöttek, most már öten, végig toltunk még egy hetet, és a végén levittem őket a szüleimhez, ahol 4 nagy tál pörköltet leküldtek fejenként. A következő évben én mentem ki hozzájuk egy haverommal, hazafelé összeismerkedtem egy svájci lánnyal, akit szintén kísérgettem a városban, még az ágyamba is. Pár évre rá újra meglátogattam őket egy rövidebb kiruccanásra, most már csak néha írogatunk egymásnak, de hatalmas bulik voltak, meg teljesen más élmény úgy külföldön lenni, hogy helyiek kalauzolnak. Hát ebben biztos vagyok, ilyen velem is történt Amerikában anno, és hát ugye, hogyha emlékeznek rá esetleg, akkor elmeséltem, hogy én is úgy kerültem ki Amerikába, hogy egyszer csak vasárnap családi ebédnél csörgött a telefonom, Andris barátom hívott Szegedről, hogy Nándi, jössz velünk Amerikába? Én megmondtam, hogy megyek. És aztán abból is, hát ott is megismertem új srácokat, magyarokat is, de külföldieket is. Van például egy orosz rapper ismerősöm, Anton, aki gyakorlatilag világhírre vitt azóta az Anacondas nevű orosz rap formációt, és akkor még csak egy srác volt, aki ugyanúgy medencéknél dolgozott, mint mi, meg hát igen, világra szóló kapcsolatok, és amit ki akartam ebből hozni, hogy tulajdonképpen a helyiek Amerikában megkedveltek minket, és akkor volt, aki moziba vitt el, volt, aki fesztiválra vitt el, volt, aki az ilyen kerti sütögetésére hívott meg minket, sőt, a medencénknél, ahol dolgoztunk, ott is csináltak ilyen nyári sütögetős partit, úgyhogy mindenképpen egészen más úgy, hogy a helyiekkel jó kapcsolatunk lett, és abban az évben olimpia is volt, és konkrétan Amerika játszotta a vízilabda döntőt Magyarországgal, és hát le is győztük abban az évben Amerikát, és nagyon vicces volt úgy, magyarként Amerikában egy amerikai úrember házában nézni az olimpiát, hogy mivel Európában volt az olimpia, időeltolódás miatt éjszaka kellett megnéznünk Richardnak a lakásában, egy amerikai úriember lakásában a magyar-amerikai döntőt, miközben mi magyarokként ott voltunk itt Amerikában. Na szóval érti a kedves hallgató, a lényeg, hogy nagyon érdekes élmény volt, de hát maga az is, hogy valaki minket, akik dolgozni voltunk kint, beenged a házába, és akkor együtt szurkolunk, esszük a popcornt, és hát tök jó élmény volt. Na, kedves hallgatók, pillangó hatásokról van szó, és hogyha van ilyen élménye, akkor küldje el a 0635-925-925-re, hamarosan folytatjuk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.

0: Tuca e-mailt küldött nekünk még az előző adás alatt, mert hogy harmadik alkalommal foglalkozunk azzal a kérdéssel itt a Ceglit hangjában, hogy tud-e példát mondani pillangoltással a saját életéből. Nos, hogy tudod, de egy egész hosszú üzenetben küldte ezt nekünk, tehát e-mailben a kívánság@ceglirádió.hu-ra. Ön is küldhet e-mailt is, de SMS-t is a 0635-925-925-re, ha van ilyen sztoria. Na, lássuk tehát Luca üzenetét. Érettségi után megismerkedtem egy sráccal, egy-két hónapig ment ez az együtt vagyunk, de mégse szenvedés. Majd egyik napról a másikra ő lezárta ezt az egészet, köztünk mindenféle előjel nélkül. Nyilván megviselt a dolog, pedig várható volt, a legtöbb nyári szerelem az ilyen szokott lenni, de nekem ez volt az első kapcsolat félségem. Barátok maradtunk úgymond, vagyis inkább a baráti kör miatt később egy-két héttel találkoztunk egy házi buliban, ahol megtudtam, hogy már is új barátnője van, akit rögtön felvállalt. Nem volt játszmázás, semmi, minden úgy ment vele, amire én is vágytam volna. Na, ez engem ott annyira feldühített, hogy hiába tettem meg mindent, én voltam az, aki koppant, hogy a saját lelkem megnyugtatására letöltöttem a Tindert rögtön, miután hazamentem, életemben először is utoljára. Gondoltam, csak van a világon valaki, akinek kelleni fogok, és pont én fogok kelleni, nem csak unaloműző leszek. Megcsináltam a profilom, majd fél óra válogatás után egyetlen srácot húztam jobbra, akivel rögtön egy órán belül meccseltem is. Rögtön beszélgetni kezdtünk, egy-két óra után átmentünk Messengerre, majd két-három napon át minden nap ez ment, míg nem találkoztunk. Annyira megtaláltuk a közös hangot, hogy egy hét után összejöttünk, ez most lesz 5 éve, hogy együtt vagyunk, és soha jobbat nem is kívánhattam volna nála. A másik srác eszembe se jut, mióta együtt vagyunk a párommal, biztosan ő is boldog valakivel, ha valamit köszönhetek neki, az az, hogy játszadozott velem, és ezáltal sikerült megtalálnom a páromat, és erőt vennem magamon, tudatosabban hozzáállni a párkereséshez, ami végül jól sült el. Hát örülünk, hogy jól sült el, és hát igen, végül is mi arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan indul, milyen apróságból indul el valami. Azért ez nem volt apróság, de mégis eljuttatott odáig, hogy boldog párkapcsolatot találj magadnak, úgyhogy gratulálunk hozzá, kedves Luca. Nézzük még néhány üzenetet, ez SMS-ben érkezett. Tinderen szembe jött velem egy gimis ismerős, ekkor már az egyetemet is befejeztem, de poénból jobbra húztam. Rám írt, hogy találkozzunk, egész nap azon gondolkodtam, mire hivatkozva mondjam le a randit, de az utolsó egy órában már pofátlanságnak tartottam, így elmentem. Hát, ő lett a férjem, és a második babánkat várjuk, írja nekünk Sára, ezt is nagyon szépen köszönjük. Mindig diétázok, mindig minden hülyeséget is kipróbálok pluszban. Épp almecetet próbáltam inni minden nap, de az egyik nap bent hagytam a munkahelyemen. Másnap reggel a barátom mondta, hogy elmegy boltba, de én akartam menni, mert mindenképpen kell almecet. A boltból hazafelé a visszajárommal beugrottam a dohányboltba, ahol vettem pár kaparóst, lekapartuk rajta 25 millió. Kb. Ennyi hitelt akartunk felvenni, hogy megépítsük a hegyekben az állam kis vendégházunkat, ami nem sokára elkezd épülni. Hát azért az nagyon komoly. Emese üzenete volt egyébként, és 25 millió, az nagyon durva egy kaparós miatt, és igen, azt neked kellett elhoznod onnan, úgyhogy így kellett, hát vagy nem tudom, az almaecet hozta ezt a sikert. Úgyhogy gratulálunk hozzá, én nem is nagyon hallottam még ilyen nyereményről, főleg kaparósan, biztos, hogy vannak, csak hogy nem jutott el a közvetlen közelembe, de nagyon szépen köszönjük. Még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismer

0: Ez itt a Ceglét hangja első órájának utolsó blokja, kedves hallgatók. Tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? Harmadszorra vesszük elő ezt a témát, még mindig van néhány bent maradt üzenet, de újak is érkeztek, ön is küldhet a 0635 92 92-ös SMS számra. Kb. 11-12 évesen a sulim elvitt egy helyi zeneiskola fellépésre. Ott nagyon megtetszett, ahogy az egyik srác gitározik, szóval megkértem anyámat, hadd járjak magántanárhoz én is. Ugyan a gitározás annyira nem fogott meg, de egy nap megláttam valami fura gitárt nála a sarokban. Kérdésemre elmondta, hogy basszus gitára neve, elkezdtem azon pötyögni, és sokkal jobban bejött. Fast forward, egyetemen egyik haverom meghallotta, hogy basszus gitározom, megkért, hogy legyek egy kolíz zenekari fellépésükön a beugró, itt ismertem meg egy másik haveromat, nevezzük csak A-nak. Rá 2 évre A rám írt, hogy zenekart alapítana, vállalom-e a basszusgitározást. Rábólintottam, és később az egyik fellépésünkön egy közös barát meghívása révén ismertem meg a jelenlegi páromat. Ez Zoli küldte nekünk, és egyébként tök jó sztori. Zeneiskolai fellépésből indult, párkapcsolat lett a vége, és lehet, hogy tök jó gitáros lett belőled, úgyhogy mindenképpen nagyon köszönjük a sztoridat. Nézzünk egy másik üzenetet. Egykori, azóta is utált ex-nőm egyszer bemutatott az általa lenézett külföldi Erasmusról ismert barátnőjének. Mindenféle csajnak elmondta és lehordta a háta mögött, nem tudott magyarul szegény. Igazából már aznap este kb. Akkora szikra volt, hogy felháborodott rajta. Persze ekkor még ki sem derült, hogy amúgy neki a hobbija a, hát mondjuk úgy, hogy megcsalás is. Ilyenek ezek a hazugság alapú életek. Na, visszatérve tehát, lehet, ő lesz a feleségem. Na, ehhez mindenképpen gratulálunk Marcinak, egy következő üzenettel megyünk tovább. Egyetem alatt elkezdtem az akkor tanult szakmámban gyakornokként dolgozni, ott megismertem más területeket, MSC-re már teljesen más irányba tanultam tovább, és így lettem végül mérnök helyett pénzügyes. Ezt én is elmeséltem a hasonló sztorimat, hogy volt egy jelentkezésem gazdasági informatikára, de ott betelt a létszám, és akkor így átkerültem egy olyan osztályba, számviteli ügyintézésre, ahol csak lányok voltak, 18 lány és én, meg aztán kicsivel később, azt nem tudom, hogy hogy sikerült, de pontosabban hát tudom, hogy sikerült, mert az a helyzet, hogy későn jelentkeztem az egyetemre, pótfelvételivel jelentkeztem, és akkor a nagy koliban, ahol a fiúk is voltak, ott beteltek a helyek szintén, ezért átkerültem egy lánykoliba, és az első egyetemi évemet ott lánykoliban töltöttem, külön szobában persze, tehát nem a lányokkal egy helységben, volt egy külön egyszemélyes szoba, az volt az enyém, de csak lányok voltak körülöttem, és hát az is egy izgalmas dolog volt, nagyon sok szex és nyűrök meg született feleségek részt néztem meg akkoriban a közös helységben. Minden esetre jó sztori volt, és nagyon örülök, hogy az életem része volt, mert hát így bővíthettem a tudásomat, meg az ismerettségemet, meg a lányok lélektanát egy kicsit jobban megismertem, úgyhogy nekem mindenképpen hasznos volt. Kedves hallgatók, tud példát mondani pillangótásra a saját életéből? Ha igen, küldje el nekünk 0635 92 92-ös, vagy kívánság@ceglitradio.hu, de azt még nem is mondtam, hogy a Facebookon is írhatnak nekünk, bár nem sokan szoktak, de azért tudjanak róla, facebook.com/ceglitradio, itt is jöhetnek az üzenetek. A következő órában ugyanez lesz a témánk, de igyekszek most már mindenkinek a végére érni, helyesebben megfogalmazva az összes üzenetet beolvasni, ami ennek a témának kapcsán érkezik hozzánk. Úgyhogy lezárjuk ma ezt a témát, szóval, hogyha valakiben még van egy olyan sztori, amit elküldene, azt mindenképp tegye meg, mert már nem lesz több lehetőség, a mai napon zárjuk ezt a témát. Tehát még egyszer, tud példát mondani pillangoltása a saját életéből? Ha igen, üzenjen nekünk, és néhány zene meg a hírek után indul a második óra, abban sort kerítünk rá, ha sikerül.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Izrael ismét légi csapásokat mért Dél-Libanonra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumok lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Izrael ismét légicsapásokat mért Dél-Libanonra. Az egyik kikötőváros melletti Tura községben a múlt éjjel 4-en haltak meg, 8-an megsérültek. Izraeli dróntámadás ért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah rakétasorozattal válaszolt az izraeli támadásokra. A libanoni elnök szerint az unió tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünetet. Az unió egyenlőségért felelős biztosa pedig kijelentette, Izrael és a Hezbollah túszul ejtette Libanont. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt is, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró emeljen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén szombaton érkezik Tenerife partjaihoz. Beomlott egy aranybánya Kenya északnyugati részén, 15-en meghaltak és több tucatnyian rekedtek a föld alatt. A mentőakciót a kenyai Vörös Kereszt irányítja. A bányaomlás előtt egy hatalmas szikla zuhant a munkaterületre, majd a bánya falai beomlottak és maguk alá temették a munkásokat.
1: Az időjárásról.
4: Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ma utoljára vesszük elő itt a Ceglét hangjában a következő témát. Tud példát mondani a pillangó hatásra a saját életéből? Pillangó hatás az, mikor egy apró dolog történik, aztán abból valami nagyobb lesz, és később meg még nagyobb, akár egész életre szóló élmény vagy történés következik be egy apróság miatt. Na, ilyeneket várunk, és hát van is üzenetünk bőven, érkeztek újak is, meg egy-két régi is maradt még, úgyhogy lássuk. Már jó ideje motoszkált a fejemben, hogy ki kéne menni külföldre, de soha nem léptem meg. Aztán lett egy munkahely konfliktusom, teljesen véletlen keveredtem bele, soha nem volt korábban komoly konfliktusom senkivel, ami után már egyre jobban elkezdtem utálni a munkám, ez adta a löketet, hogy váltsak. Jött több lehetőség is a külföldi munkára, egy kifejezetten jónak ígérkező, meg egy kevésbé jó anyagi szempontból, de valamiért nagyon is az utóbbi vonzott. Mint kiderült, rosszul döntöttem, rossz helyre kerültem, ráadásul a főnök egy hónap után rám nyomult, így utána egyből úgy döntöttem, hogy ott nem maradhatok. A másik, jobbnak ígérkező helyre már találtak mást, így oda nem mehettem. Szerencsére végül elég könnyen és gyorsan találtam új munkáját, ahol megismertem a férjemet, aki amúgy felmondani készült, ha pár nappal később megyek, akkor már lehet, hogy nem találkozunk, így végül miattam nem mondott fel akkor. Ha akkor nincs az a munkai konfliktus, akkor nem mondtam volna fel, vagy legalábbis sokkal később. Aztán, ha nem ragaszkodom ahhoz a munkájához, ami amúgy rosszabbnak is ígérkezik, de valamiért úgy éreztem, hogy nekem azt kell választanom, és az ottani főnök nem nyomó rám, akkor lehet, hogy ott is tovább maradok. Rengeteg véletlen, ami mind ahhoz vezetett, hogy megismerjem a férjemet. Fanni küldte nekünk az üzenetet, és igen, pontosan ilyen véletleneket keresünk, hogyha önnek is van, bátran küldje el nekünk. Kb. 10 éve még megvolt egy nagy újság, ami már nincs. Az uram munkanélküli volt, nézegette az újságban, a buszon az álláshirdetéseket, a közelünkben hirdetett egy gyár buszvezetői, illetve ügyintézői állást, aznap járt le a jelentkezési határidő. Felhívott, mi legyen, mert kb. A kritérium az angol tudás, ő pedig egy kukkot nem beszél angolul. Mondtam, hogy gyorsan átírom az önéletrajzát, belírom, hogy tud angolul, és beküldöm. Ahogy elküldtem az e-mailt, rögtön hívtak, másnap menjen be. Elsőre lehagytam a csatolmányt. Röviden megkapta az állást, nem tértek ki az angol tudásra, amikor már kiderült, mindegy volt, mert imádták, jól dolgozott nagyon. Mivel külföldi tulajdonú cég volt, az ügyvezetőt kellett furikáznia, meg ahhoz kellett az angol. Pár év múlva a cég kivonult Magyarországról, fillérekért megvehettük a buszt, vállalkozóként meg visszaszerződtették egy évre. Plusz beajánlották máshová dolgozni, ennek köszönhetjük, ma már 5 buszunk van, és az átlagnál jobban élhetünk. Írja nekünk Marika, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, pontosan ilyen történeteket keresünk, és hát még van jó néhány, egy hosszú e-mail van itt már előttem, azt bele se kezdek, mert majd a következő blogba fog sorra kerülni, azt azért elmondom, hogy ha ön is küldene még gyorsan, akkor megteheti 0635 92 95 5-ös, néhány zene, és folytatjuk a Ceglét hangját, maradjanak velünk!
1: Ceglét Rádió! Sok

0: Nati üzenetével megyünk tovább, aki arra a kérdésre válaszolt, hogy tud példát mondani pillangóhatással a saját életéből? E-mailt küldött nekünk a kimanság@ceglidradio.hu-ra, de aki rövidebben fogalmazná meg, az megteheti SMS-ben a 0635-92-92-ös SMS számon. Tehát Nati üzenete: szépségiparban dolgozom. A hely, ahol voltam, egy közepes város közepén van, ahol az utca egy emeletes társasház aljában lévő üzletsoron van. Többen voltunk a szalomban, ami pici is volt, rossz elosztással, de ami a lényeg, hogy mindenki rajtam keresztül közlekedett, mindenkinek én voltam a recepciósa. Egy idő után kötözködések is voltak, így meguntam a helyzetet. Kettő üzlettel arrébb egy kormos, nem kormos, körmös, csak ugye ékezetek nélkül küldte az üzenetet, szerintem telefonról lett írva, minden esetre nem kormos, hanem körmös költözött be, pici, egy személyes szalonjába, és minden reggel nézegettem, de jó lenne nekem. De sajnos nem volt rá esély. Majd egyszer egy szép szerdai napon a könyvelőm várakozott masszázsa, persze nálam az előtérben, nálam vendégült az utolsó simításokkal. A hozzám esedékes következő vendég éppen akkor libbent be, aki eleve egy jelenség, jó hangos karakter volt. Aki egyből taglalta, hogy ő most vette észre, hogy itt egy másik körmös szalon, neki nem mondja senki, hogy nem él jól a szépségipar. Erre a könyvelő megszólalt, hogy ha arra a pici szalonra gondolsz kettővel mellettünk, pont most rakja ki a tulaj, aki a könyvelő ügyfele, a bérlőt, mert nem fizette a kötelezettségeket. Én csak annyit mondtam a könyvelőnek, este írok neked. A délutánt izgatottan csináltam végig, ám de furcsa volt, hogy csütörtökre is és péntekre is lemondásom lett. Szabad volt a délelőttöm a naptárban. Ritka a lemondás, még betegen is eljönnek sokszor. Így utólag, ez sem volt véletlen, írtam a könyvelőnek, aki írt a tulajnak. Csütörtök délelőtt így a tulajjal beszéltem, aki készségesen eljött megmutatni. Pénteken már enyém volt a szalon, amiről álmodoztam, fantáziáltam, és ami még meg se volt hirdetve. A költözködés nagyjából fél óra volt, semmit nem kellett csomagolni, csak 10 lépéssel arrébb vinni. Hálás vagyok azóta is ennek a dolognak, mert ilyen simán álmaimba se gondoltam volna, hogy működhet, de lett egy saját szalonom. Hát ez remek történet, és tök jól alakult tényleg. Szerencsésen jó helyen voltál, jó emberekkel voltál körülvéve, akik kapcsán tudtál csatlakozni ez a történethez, és meglett a saját helyed. Gratulálunk hozzá, és ha van önnek is ilyen sztoria, nyugodtan küldj el nekünk. Elmentem haverokkal bulizni, ahol találkoztam egy lánnyal, nagyon bejött, és én is neki. Első randi szuper volt, de a második már kevésbé. Akkoriban volt egy másik lány is, félig meddig a képben. Őt vettem volna fel motorral, és mentünk volna egyetemre, viszont odafelé elütöttek. Még a patkán ülve írtam a lánynak, hogy aznap este a randi nem fog összejönni, mert visznek a kórházba. A másik lány rám se ederített, ő viszont 2 napra rá feljött hozzám, mert 2 hétig el sem hagyhattam mankóval a lakást. Másfél éve együtt vagyunk, a fentiek eléggé határozottan elmondták nekem, merre kéne haladni. Igen, azt hiszem, ezt így kell felfogni, hogy elég határozottan jelezték a körülmények, hogy merre kell haladni. Kedves hallgatók, még 2 blokkunk van hátra, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Márk írja azt nekünk, hogy ugyanaz az ing volt rajtam, ami a Tinder profilképen, felismert az egyik meccsem az utcán, úgy, hogy előtte nem is találkoztunk, csak cseteltünk. Most a feleségem. Hát ez már gratulálok. Tudni kell jókor felvenni azt az inget, ahol már láthatott ez a hölgy, és ezek szerint jól sikerült minden, aztán meg gondolom törölted magad a Tinderről. De a lényeg az, hogy egymásra találtatok, és ezt is köszönjük, ugyanis pillangó hatásokat keresünk mindenkinek a saját életéből. 0635929925, de közelít a műsor vége, és igyekszünk ezt a témát rövidre zárni a mai napon, mert már harmadik alkalommal vesszük elő. Random Insta sztorikat nézegettem, egy idegen srác sztoriából egy választási lehetőség volt, írsz vagy írjak. Csak úgy megnyomtam az utóbbit, fél órán belül írt is, 4 éve vagyunk a legjobb barátok, ezt Orsi küldte nekünk, és egyébként igen, nem feltétlen mindig a párkeresés lesz a megoldás egy társkeresőn, hanem lehet, hogy barátokat találhatunk, nekem is van egy ismerősöm, és nagyon jóban vagyunk, annak ellenére, hogy kémia amúgy nem volt. Felhívott egy barátom, hogy megy egy konferencia roadshowjára vidékre, és hogy elmegyek-e vele. Bár a konferencia anya rendezvénye igen közel volt hozzám, nem mentem el, de valamiért erre igent mondtam. Ez teljesen, de teljesen új pályára állította az életemet, írja nekünk Dorina. Hát kár, hogy az nem derült ki, hogy milyen pályára, máskor nyugodtan írd le nekünk hosszabban, én nagyon szívesen felolvasom. Általános iskolában volt egy nagyon jó barátnőm, de sajnos középiskolás korunkra megszakadt a kapcsolat. Később megkerestük egymást, és azóta tartjuk a kapcsolatot. Ő bevett egy DC csoportba, hogy ott játszunk, ahol megismertem egy srácot, aki azóta az egyik legjobb barátom. Rajta keresztül még egy nagyon jó barátnőm lett, akivel egy buliba mentünk, ahol megismertem a jelenlegi párját, aki külföldön lakik. Egy fél év múlva elhozta magával a srác a legjobb barátját, akivel azóta is egy párt alkotunk. Egy hét múlva kiköltöztünk páromhoz, és új életet kezdtünk. Nagyon hiányozni fognak a barátaim, de biztos meg fogjuk oldani, hogy tudjunk találkozni. Hát, hogyha ez vigasztal, én pont nemrég, a megfázásom is onnan van egy kicsit, nemrég Ausztriában egy jó 6 órás utat utaztunk ki barátainkhoz, szóval ritkán találkozunk, néha ők jönnek, most mi mentünk mi először, de meg lehet oldani mindenképpen a távolság ellenére és ezeket a dolgokat. És a történet meg az, hogy ment a kocsiban a klíma odafelé és visszafelé is, és valószínűleg ez okozta ezt a kis megfázást, ami miatt a hangom ilyen, de a lényeg az, hogy lehet tartani a barátokkal a kapcsolatot, ma már azért egészen egyszerű messengeren, vagy más ilyen online fórumokon, és néha-néha találkozni is, úgyhogy ne aggódj emiatt, a lényeg, hogy megtaláltad a páradat rengeteg véletlen folytán, és az is nagyon fontos, hogy tartsátok a barátokkal is a kapcsolatot. Én már régen ismertem a mostani páromat, évek óta, az egyik legjobb barátom unokabátyja egyébként. Sokszor összefutottunk, de a Szián kívül kb. Semmit nem beszéltünk évekig. Elmentem ennek a legjobb barátomnak a születésnapjára, de kb. Egész nap nem volt kedvem hozzá, nem is éreztem jól magam, tényleg csak a vége felé estem be. A nagybácsival azóta együtt vagyunk, több mint 1 éve. Ehhez gratulálunk, és nagyon szépen köszönjük Fanninak, hogy ezt leírta. Azt meg elmondom önöknek, hogy még egy blokkra visszajövünk, most már új üzeneteket ne írjanak, mert szerintem pont meg leszünk a végéig, aztán persze majd kiderül. Tud-e pillangó hatásra példát mondani a saját életéből? A kérdés továbbra is ez egyébként itt a Cegléd hangjában.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában. Tud példát mondani pillangóhatása a saját életéből? Ez volt a kérdésünk, tulajdonképpen nem először, már harmadik alkalommal tettük fel ezt a kérdést, de úgy döntöttem, hogy most mindenkire sort kerítünk, úgyhogy jönnek az utolsó üzenetek ebben a témában. Újabb adást már nem kezdünk ezzel, úgyhogy mindenki remélem elküldte, aki el akarta. Adtam rá rengeteg lehetőséget, szóval, ha valaki kimaradt, az most már magára vessem. Elmentem a legjobb barátom szülőnapjára az állatkertbe, aki utolsó pillanatban meghívta egy szaktársát is, hogy csatlakozzon hozzánk. A szaktárs azóta a mennyasszonyom. Írja nekünk Robi, gratulálunk hozzá. Mentünk házat nézni, és véletlenül pont összefutottunk egy régi ismerősünkkel, aki ott arra felé lakott. Mondtuk, hogy házat nézni megyünk, és megtudtuk tőle, hogy a kert ár feléért már majdnem elkelt a ház, szóval én kapásból lealkudtam a felére, mondta a közvetítő, hogy valami köztes árban állapodjunk meg, és én mondtam, hogy sajnos nem fog menni, mert ennyink van csak rá. Már köszöntünk el, hogy akkor ebből nem lesz semmi, mire utánunk szólt, hogy megegyeztünk. Ha nem futunk össze az ismerősömmel, nem merek fele árat ajánlani, és egy csomó pénztől elestünk volna, amit aztán mind a felújításokba tettünk. Ennek drasztikus hatása lett az életünkre, és azon a chance meetingen múlt, tehát azon a véletlen találkozáson. Úgyhogy igen, ez is ilyen történet, nagyon szépen köszönjük, név nincs az üzenet végén, de hát ez minket ugye már nem zavar. Anyukám TB ügyintéző volt, fiatalon elvesztettem sajnos. Én egy szállodában voltam recepciós, amikor bejött a helyi perfekt igazgatója a fia ballagási ebédjét lefoglalni. Akkor megkérdeztem tőle, hogy hogy is működik ez a mérlegképes könyvelői tanfolyam, mert érdekelt anyukám miatt beiratkoztam. A számvitel tanárnőm akkor a mostani főnököm volt, 16 éve vagyok a kollégája, és igen, ezt már én teszem hozzá, egy ilyen szerencsés véletlen is el tudja mozdítani az embert egy egészen más irányba. Lássuk az utolsó üzenetünket. Megkérdeztem egy rokonom, szerinte hol lehetne megtalálni a párom. Azt mondta, hogy a hobbimmal kapcsolatban jó esély lenne rá. Elmentem hát egy előadásra a témában, ahol megjegyeztem az előadó nevét. Rákerestem otthon a neten, és találtam egy podcastet tőle, amiben megemlített egy Facebook csoportot. Jelentkeztem, majd végignéztem a tagok listáját, ráírtam egy nagyon csinos lányra, azóta 3 éve együtt vagyunk. Ha nem egyezik a hobbink, vagy nem megyek végig ezeken a lépéseken, valószínűleg soha nem találkoztunk volna, pedig közel 15 éve majdnem, hogy szomszédok is voltunk. Ez egyébként nagyon komoly, és Zsombornak köszönhettük az utolsó üzenetet. Igen, van, hogy rájövünk, hogy annyira közel voltunk egymáshoz, fizikailag, valahol valamikor, de mégsem találkoztunk, aztán egy szerencsés véletlen folyamán mégis úgy alakul. Kedves hallgatók, ez volt a Ceglét hangja mai napra, lezártuk a pillangóhatásos témánkat, legközelebb valami újjal, tehát holnap egy másik témával jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró három utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot.
1: Az időjárásról.
0: Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Mély információ első kézből.
1: Well, this year's gonna be called Cayocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Testbe zárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-ig tekinthető meg. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden is, újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoroknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/szeosz/futókoröknapja oldalon lehet. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd

0: Helyi információk első kézből. Szegléd Rádió. A közös ismerős. Hírek a Szegléd Rádióban.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, Izrael ismét légi csapásokat mért Dél-Libanonra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumok lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Izrael ismét légicsapásokat mért Dél-Libanonra. Az egyik kikötőváros melletti Tura községben a múlt éjjel 4-en haltak meg, 8-an megsérültek. Izraeli dróntámadás ért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah rakétasorozattal válaszolt az izraeli támadásokra. A libanoni elnök szerint az unió tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünetet. Az unió egyenlőségért felelős biztosa pedig kijelentette, Izrael és a Hezbollah túszul ejtette Libanont. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt is, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén szombaton érkezik Tenerife partjaihoz. Beomlott egy aranybánya Kenya északnyugati részén, 15-en meghaltak és több tucatnyian rekedtek a föld alatt. A mentőakciót a kenyai Vörös Kereszt irányítja. A bányaomlás előtt egy hatalmas szikla zuhant a munkaterületre, majd a bánya falai beomlottak és maguk alá temették a munkásokat.
0: Az időjárásról.
1: Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén, szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-ig tekinthető meg. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden, és újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoröknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/SEOS/futókörök napja oldalon lehet.
0: Hey,

0: Hírek a Ceglédás Show-ban.
1: Koronyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a fő devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró három utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot.
0: Az időjárásról.
1: Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Izrael ismét légi csapásokat mért Dél-Libanonra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumok lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Izrael ismét légicsapásokat mért Dél-Libanonra. Az egyik kikötőváros melletti Tura községben a múlt éjjel 4-en haltak meg, 8-an megsérültek. Izraeli dróntámadás ért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah rakétasorozattal válaszolt az izraeli támadásokra. A libanoni elnök szerint az unió tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünetet. Az unió egyenlőségért felelős biztosa pedig kijelentette, Izrael és a Hezbollah túszul ejtette Libanont. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt is, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró emeljen megjelent a hantavírus 150 utassal a fedélzetén, szombaton érkezik Tenerife partjaihoz. Beomlott egy aranybánya Kenya északnyugati részén, 15-en meghaltak és több tucatnyian rekedtek a föld alatt. A mentőakciót a kenyai Vörös Kereszt irányítja. A bányaomlás előtt egy hatalmas szikla zuhant a munkaterületre, majd a bánya falai beomlottak és maguk alá temették a munkásokat.
0: Az időjárásról.
1: Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe,